0: इच्छा कर ही मन माई, हरी कृपा दुर्लभ नहीं। दिस इज ए वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंस व्हाट तुलसीदास जी सेड।
1: Ezt túl Szigesgyinak egy csodálatos mondata.
0: Well, he said, whatever you wish, everything is possible, nothing is impossible.
1: Azt mondta, bármit kívánsz, lehetséges, semmi sem lehetetlen.
0: How good.
1: Milyen jó.
0: My God. We got everything.
1: Istenem, mindenünk megvan.
0: Under one tree we got all the nests.
1: Egy fa alatt van az összes fészek.
0: All mushrooms what we were searching.
1: Az összes gomba, amit kerestünk.
0: We found under one tree.
1: Egy fa alatt volt meg.
0: Iccha. Iccha, what is iccha?
1: Mi az iccha?
0: Wish.
1: Kívánság.
0: Desire.
1: Vágy.
0: What would you like to have?
1: Mit szeretnél?
0: What would you like to eat?
1: Mit szeretnél enni?
0: What would you like to study?
1: Mit szeretnél tanulni?
0: What would you like to achieve?
1: Mit szeretnél elérni?
0: Iccha. This is something great.
1: Ez nagyszerű.
0: Also, iccha is more bigger about business.
1: Az iccha ennél is nagyobb, például az üzleti élet.
0: About marriage.
1: Házasság.
0: About children.
1: Gyermekek.
0: Profession.
1: Hivatás.
0: And self-realization.
1: És önmegvalósítás.
0: So many iccha.
1: Annyiféle iccha van.
0: But before you express your wish,
1: de a kívánságot kifejezése előtt,
0: you should know what kind of wish it is.
1: Tudnod kell a kívánság természetét.
0: Because when that is fulfilled,
1: mert ha beteljesül,
0: in that time you changed your opinion.
1: És megváltoztatod a véleményedet.
0: And now you say, no, I don't want.
1: És azt mondod, hogy bocs, mégse akarom.
0: So with the God, there is no bargaining.
1: Istennel nincs alkudozás.
0: There is no changing.
1: Nincs változtatás.
0: Iccha. Now, what is within the iccha?
1: Mi van az iccsában?
0: Iccha shakti. That is something.
1: Ez valami.
0: The willpower.
1: Az akaraterő.
0: Willpower.
1: Akaraterő.
0: So in our desires.
1: A vágyainkban.
0: Our opinion or our wish.
1: Véleményünkben, kívánságunkban.
0: That has called the shakti.
1: Ott van shakti.
0: If you have no shakti,
1: ha nincs shaktid,
0: your iccha cannot be fulfilled.
1: Az iccsád beteljesíthetetlen.
0: For example, you have iccha to go to swim.
1: Például úszni akarsz menni, ez az iccsád.
0: Yes, the pond is near here.
1: Itt van a tó.
0: But you should have the energy to walk till there.
1: De kell annyi energia, hogy elsétálj addig.
0: You should know what is the lake.
1: Tudnod kell, hogy mi a tó.
0: The pond.
1: A tó.
0: And you know you want to go in that.
1: És tudod, hogy abba akarsz beleszállni.
0: On the way there is what we call the safety tank.
1: Az arra felé vezető úton ott van a biztonsági tank. Tartály.
0: From bathrooms and toilets where water is going.
1: Ebből a globuszból jön a víz a fürdőszobákba, vécékbe.
0: And you think I need not to go so far, it is very close, you jump in.
1: Azt gondolod, hogy nem kell addig elmenni, majd beleugrom ebbe a tankba.
0: You come out.
1: És visszajössz.
0: With different kind of colors.
1: Másféle színekkel szállsz ki ebből a merítőből.
0: So iccha shakti.
1: Az iccha shakti.
0: Willpower, but must be very clear.
1: Nagyon világos kell, hogy legyen.
0: You should know what you want to do.
1: Tudnod kell, mit akarsz.
0: Now you have the iccha shakti.
1: Megvan most az iccha shaktid.
0: But you don't know what is in that lake.
1: De nem tudod, hogy mi van a tóban.
0: There are crocodiles.
1: Lehet, hogy krokodilok.
0: So even you come to the last point of your desires.
1: Még ha a vágyad végcéljáig el is érsz.
0: You should know, or we should know, what is there.
1: Még akkor is tudnunk kell, hogy mi van ott.
0: Will harm me or will help me.
1: Hogy ez árt-e nekem, vagy segít.
0: So Ichha Shakti is very important, very great.
1: Az Ichha Shakti fontos és nagy.
0: But before we wish, we should know what it is.
1: De mielőtt kívánunk, tudnunk kellene, mi az.
0: Without Ichha Shakti,
1: Ichha Shakti nélkül,
0: we can't achieve anything.
1: Képtelenek vagyunk bármit elérni.
0: Jo Ichha Karhi Man Mahi, what you wish in your mind.
1: Amit az elméddel kívánsz.
0: Hari Kripa Durlab Nahi. By the grace of the God,
1: Isten kegyelméből,
0: nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: But God blesses us.
1: De Isten megáld minket.
0: Because God said, I gave you intellect.
1: Isten adta az értelmet, ő mondja.
0: And you know what it is.
1: És tudjad, hogy mi az.
0: Even you wish bad, I will say yes, bless you.
1: Ha rosszat kívánsz, Isten akkor is megáld.
0: So in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna said in Karma Yoga chapter.
1: Bhagavad Gita-ban Bhagavan Krishna Karma Yoga-ról szóló fejezetben azt mondta.
0: Arjuna. Before you do some action.
1: Mielőtt teszel valamit.
0: You should know the form of the action.
1: Tudnod kell a tett formáját.
0: When you will know the form of the actions,
1: ha tudod a tett formáját,
0: then you will know what fruits will come.
1: Akkor tudod a gyümölcseit.
0: When you will see the fruits,
1: ha látod a gyümölcsöket,
0: then you will decide if you would like to eat these fruits or not.
1: Akkor el tudod dönteni, hogy kell ez a gyümölcs vagy nem.
0: So in this Ichha Shakti,
1: tehát az Ichha Shaktiban,
0: we need viveka.
1: Viveka is kell.
0: Viveka is a common sense.
1: Viveka a józanész.
0: Viveka is intelligence.
1: Az intelligencia.
0: Viveka is a very truthful decision.
1: Az igazságos döntés.
0: So we have to develop first viveka.
1: Először a vivékát kell kifejleszteni.
0: Then we should express our wish.
1: Ezután fejezzük ki a vágyainkat.
0: Otherwise desire will torture you.
1: Másképp a vágyak kínoznak.
0: Like there was one man.
1: Volt egy férfi.
0: What we call the snake chairman.
1: Akit kígyó bűvölőnek nevezünk.
0: The cage snake, cobra.
1: Elkapja a kobrát, a kígyót.
0: And train them.
1: És beidomítja.
0: And then brings in the village.
1: És elviszi a faluba.
0: And plays a kind of instrument like a flute.
1: És egy furulyasszerű eszközzel játszik.
0: And cobra is dancing.
1: És táncol a kobra.
0: Who did not see cobra properly?
1: Aki nem látott még kobrát rendesen.
0: They go near and looking.
1: Oda megy és nézi ezt.
0: And after they give some money.
1: És egy idő után pénzt adnak neki.
0: And sometime they take the cobra and then they put in under your neck.
1: Néha
0: round your neck.
1: Kiveszi a kobrát, a nyakába teszi.
0: He said, no.
1: De a látogatók ezt nem akarják.
0: Jeev sabko pyara hai. Everyone loves their soul. They don't want to die.
1: Mindenki szereti a lelkét, nem akar meghalni.
0: Well, so he had one snake that became old.
1: Volt egy előregedett kígyó.
0: So he went to search a new one.
1: A bűvölő elment egy újért.
0: And he found somewhere very big, nice young cobra.
1: Talált egy szép, nagy, fiatal kobrát.
0: So he caught him.
1: Elkapta.
0: And put in the pocket.
1: És betette a dobozba.
0: And like a basket.
1: Mint egy kosár.
0: Made out of the some wood.
1: Egy fakosárba.
0: Bamboo or something.
1: Bambuszból.
0: So he put the cobra inside and covered it.
1: Betette a kobrát, letakarta.
0: He's tying cloth over the neck of the

0: basket.
1: Rongyot kötött a kosár szájára.
0: And with the rope tied it and holding and carrying, going towards home.
1: És kötélen megkötötte, cipelte, vitte haza.
0: Hot day to like today.
1: Egy olyan forró nap volt, mint a mai.
0: Beautiful banyan tree.
1: Csodálatos banyanfa.
0: So he thought.
1: Azt gondolta.
0: He's going want to go to that under the tree.
1: A fa alá behúzódik.
0: Have a little rest because very hot.
1: Kicsit pihen a forróságban.
0: And now our mind.
1: És az elménk.
0: Is our monkey.
1: A majmunk.
0: Sitting on the tree.
1: Ott ült a fán.
0: Monkey was looking like this.
1: Így úgy nézegetett a majom.
0: And he saw that man, snake chairman.
1: És meglátta a kígyó bűvölőt.
0: Carrying something carefully.
1: Ahogy óvatosan cipel valamit.
0: And monkey said.
1: Monkey így csinált, vagy majom, bocsánat.
0: You know how the monkeys are.
1: Tudjátok, milyenek a majmok.
0: A monkey thought.
1: A majom azt gondolta.
0: Definitely he brought some honey.
1: Biztos méz van benne.
0: He got some honey from the wild honey bees.
1: Biztos vadméhek méze.
0: I want to eat.
1: Szeretnék belőle enni.
0: Desire.
1: Vágy.
0: Iccsa. When you have iccsa.
1: Ha iccsád van.
0: We should try to analyze our iccsa.
1: Próbálni kellene elemezni az iccsáinkat.
0: You know, sometimes the young people they go to disco.
1: Tudod, néha a fiatalok diszkóba mennek.
0: Or to what they call the pub.
1: Vagy kocsmába.
0: Or some clubs.
1: Vagy klubokba.
0: They have iccsa to go there.
1: Az az iccsájuk, hogy oda menjenek.
0: Then someone said, "Little try, little this drunk."
1: Valaki azt mondja, hogy próbáld ezt ki.
0: You should experience something in the life.
1: Meg kell tapasztalni valamit az életben.
0: We are living in modern life.
1: Modern életet élünk.
0: Otherwise you are like a stupid.
1: Különben olyan vagy, mint egy ostoba.
0: You are out of the society.
1: Társadalom kívüli. Társadalmon kívüli.
0: Oh yes. My parents put me always away.
1: A szüleim mindig elraktak engem.
0: But this is something.
1: De ez már valami.
0: I'm not stupid.
1: Én nem vagyok ostoba.
0: Doesn't matter how my parents think.
1: Mindegy, hogy gondolják a szüleim.
0: I live in this 21st century.
1: A 21. században élek.
0: And it is the new age.
1: Ez az új kor.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: And take some drug.
1: És drogot szed az ember.
0: It was your iccsa.
1: Ez volt
0: your desire, your wish.
1: Az iccsád, a vágyad.
0: Your iccsa is fulfilled.
1: Az iccsád beteljesült.
0: For whole life.
1: Egész életedre.
0: You become addicted.
1: Mert függő lettél.
0: You can't get rid of it.
1: És nem tudsz megszabadulni.
0: It remains in the system in the body.
1: Ez bennmarad a testi rendszerben.
0: It remains this vibration in the brain.
1: A rezgés az agyban marad.
0: So don't go there where you think could be something wrong.
1: Ne menj oda, ahol azt gondolod, hogy valami rossz lehet.
0: Iccsa, desire.
1: Az iccsa, a vágy.
0: Now monkey had only one wish.
1: Tehát a majomnak csak egy kívánsága volt.
0: I want to have this basket.
1: Meg szeretném szerezni ezt a kosarat.
0: To enjoy the honey.
1: Élvezni szeretném a mézet.
0: But how to get from this man?
1: De hogyan vegyem el ettől az embertől?
0: He will not let me take.
1: Nem adja oda.
0: Now you know blackmailing can do animals too.
1: Úgyhogy a zsarolás, a rossz indulat az állatokban is megvan.
0: Birds can also do.
1: Madarakban.
0: Every animals can tell, go away, go away, go away.
1: Minden állat azt tudja mondani, hogy elűzlek, menj el.
0: So now monkey is trying hypnotizing.
1: A majom elkezdte hipnotizálni.
0: Oh man.
1: Embert.
0: Lay basket here.
1: Ember, hagyd már itt a kosarat.
0: Go away.
1: Menj el.
0: He's saying, go away.
1: Így csinált, menj már.
0: Man don't know anything.
1: Az embernek fogalma nem
0: he
1: volt.
0: He didn't see still the monkey.
1: Nem látta még a majmot.
0: But the strong energy functions.
1: De az erős energia az működik.
0: So don't wish so strongly.

0: társadalmi neveltetésben
1: részesült. Will not do immediately another tree.
0: Nem fog a fa lepiszkítani.
1: Because some people base it.
0: Le, 50 méterre elvonult egy bokor mögé.
1: And monkey said.
0: És a majom azt mondta.
1: Jo ichha karhi man mai, hari kripa durlabh nai. Because monkey heard in satsang.
0: Ezt hallotta a majom a satsangon.
1: Whatever you wish.
0: Hogy bármit kívánsz.
1: Nothing is impossible.
0: Semmi sem lehetetlen.
1: By the grace of the God.
0: Isten kegyelméből.
1: He left the basket there.
0: Ott hagyta a kosarat.
1: Monkey was jumping down.
0: A majom leugrott.
1: How quickly.
0: De milyen gyorsan.
1: Within half minute.
0: Fél percben belül.
1: Was already down.
0: Már lejött.
1: Took the basket.
0: Fogta a kosarat.
1: In the neck.
0: Nyakába vette.
1: Climbing up on the top of the banyan.
0: Fölmászott a banyan tetejére.
1: On a tiny branch.
0: És egy kis ágon.
1: So that the man can't come up.
0: Ment fel, hogy a férfi ne tudjon utána menni.
1: And he's sitting monkey comfortably hanging the two legs.
0: És a majom lógatta kényelmesen a két lábát.
1: Other side tail is hanging.
0: Másik oldalon lógott a farka.
1: And basket is in front of him.
0: Előtte a kosár.
1: And the man saw.
0: És az ember meglátta ezt.
1: Oh God.
0: És azt mondta, hogy Istenem.
1: And monkey said.
0: A majom meg így.
1: Now I have it.
0: Na, megszereztem.
1: Yes, now you have it.
0: Megszereztem.
1: But man is sorry for him.
0: De az ember sajnálta őt.
1: And now he's sitting and swinging.
0: És így ült és hintázott.
1: And he tears the cloth.
0: És feltépi a rongyokat.
1: Comes out.
0: Psss. És előjön.
1: Oh, King Cobra.
0: A király kobra.
1: Nagdev. Looking to the man.
0: Ránéz az emberre.
1: To monkey.
0: A majomra.
1: Monkey became completely pale.
0: A majom teljesen lesápadt.
1: See everything yellow.
0: Minden sárgában látott.
1: And both cord and urine.
0: És bepisírt, bekakírt.
1: He tried to throw away.
0: Próbálta eldobni magától.
1: As soon as he moved.
0: Amint megmozdult.
1: Angry cobra.
0: A mérges kobra.
1: Dispirited cobra.
0: A kétségbe esett kobra.
1: He said, psh!
0: Így csinált.
1: Again he tried to move the basket.
0: Megint megpróbálta megemelni a kosarat.
1: Psh! Oh God.
0: Úristen.
1: Now, he had a burning desire, iccha.
0: Égető vágya, iccsája volt.
1: To enjoy honey.
0: Hogy élvezze a mézet.
1: There was not honey.
0: Nem volt benne méz.
1: It's something funny.
0: Valami vicces volt benne.
1: Now he have only one wish more.
0: Úgyhogy már csak egy kívánsága maradt.
1: How to get rid of that?
0: Hogy szabaduljak meg tőle?
1: My dear.
0: Kedvesem.
1: In this Kali Yuga.
0: A Kali Yugában.
1: There are different kind of cobras, many.
0: Különböző féle kobrák vannak.
1: Take care.
0: Úgyhogy vigyázz.
1: When once is in your neck.
0: Mert ha egyszer már a nyakadban van.
1: It's hard, difficult to get rid of.
0: Akkor nehéz tőle megszabadulni.
1: Yes. So that cobra.
0: Tehát a kobra.
1: Bite then the snake, the monkey.
0: Megharapta a majmot.
1: And went out.
0: És elment.
1: But after some time.
0: De egy idő után.
1: Monkey had a deep sleep.
0: A majom mélyen elaludt.
1: And fall down.
0: És leesett.
1: Died.
0: És meg is halt.
1: Therefore, it is said.
0: Azt mondják ezért.
1: Without knowing.
0: Tudás nélkül.
1: You should not express your wish.
0: Ne fejezd ki a vágyaidat.
1: We said, choose the friends. First, you should know them how they are.
0: Akkor válasz barátot, ha először megismerted.
1: And drink the water which is properly filtered.
0: És megfelelően tisztított vizet igyál.
1: This is very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: Jo ich

0: इच्छा कर ही मनमाई हरि कृपा दुर्लभ नहीं. Therefore good wish, spiritual wish what we have.
1: Ezért a jó és spirituális kívánságaink.
0: Definitely God will fulfill.
1: Mindenképpen beteljesítetnek Isten által.
0: And if you are negative,
1: de ha ezek negatívak,
0: also will fulfill.
1: Akkor is beteljesülnek.
0: But that will be the suffering.
1: De ez a szenvedés forrása lesz.
0: Troubles.
1: A bajoké.
0: So before wishing something,
1: mielőtt valamit kívánnál,
0: God gave us intellect.
1: Isten adta az értelmet.
0: We said overthink.
1: Úgy gondold át.
0: You know, what we call, don't eat hot potato.
1: Azt mondjuk, hogy ne edd túl forrón a krumplit.
0: Nicely, let it and warm it, cool it.
1: Megvárjuk, még lehűl.
0: Therefore, many children,
1: sok gyermek,
0: young children,
1: fiatal gyermek,
0: young people,
1: fiatal ember,
0: they try, they think we will change the whole world.
1: Azt gondolja, megváltja az egész világot.
0: You know, many, many millions of people,
1: sok millió ember,
0: who want to change the world,
1: aki meg akarta váltani a világot.
0: Where are they?
1: Hol vannak ők most?
0: And world is as it is.
1: És a világ olyan, amilyen.
0: So, Hari Kripa, the grace of the God,
1: Isten kegyelme,
0: everything helps us.
1: Mindenben segít minket.
0: So one day Parvati asked the Shiva,
1: egy nap Parvati megkérdezte Shivát,
0: Lord,
1: Uram,
0: what you are always talking?
1: Mit mondasz állandóan?
0: And giving sometime yoga,
1: néha jogát adsz,
0: Vedas,
1: a Védákról beszélsz,
0: Upanishads,
1: Upanishadokról,
0: mantras, yantras, tantras,
1: mantrákat, yantrákat, tantrákat adsz.
0: I don't understand.
1: Ezt az egészet nem értem.
0: You explain me, but I listen here and goes here.
1: Magyarázol egyiken be, másikon ki.
0: Tell me something very simple.
1: Mondj valami egyszerűt.
0: You know, the women are very straightforward.
1: A nők nagyon egyenesek.
0: They don't want to be complicated.
1: Nem szeretik a bonyodalmakat.
0: That's why they are one step higher developed.
1: Ezért egy fejjel följebb fejlettek lépéssel.
0: Yeah. We were like a bear.
1: Mi olyanok vagyunk, mint a medve.
0: And like monkey.
1: A majom.
0: So many hair.
1: Olyan sok szőr van alattunk.
0: And we came as a human.
1: Aztán emberek lettünk.
0: It is upgraded.
1: Ez már felfelé emelkedés.
0: But still, we have beard.
1: De még mindig szakállasak vagyunk. Bajszosak.
0: So big hair.
1: Ilyen nagy tesszőrünk van.
0: And I'm jealous.
1: És féltékeny vagyok.
0: The women have nothing.
1: A nőknek semmi nincs az arcukon.
0: Every day man goes and do like.
1: A férfiak minden nap ezt csinálják.
0: And his wife is coming.
1: És jön a feleség.
0: And she only do like this.
1: És a feleség ennyit csinál.
0: So, next life we will be upper.
1: A következő életünkben majd mi is feljebb kerülünk.
0: Let's come to Satyuga.
1: Hadd jöjjön el a Satyuga.
0: So, Parvatiji said.
1: Parvatiji azt mondta.
0: Lord.
1: Uram.
0: Tell me something simple.
1: Egyszerűt mondj.
0: What is your opinion?
1: Mi a véleményed?
0: What you create all, did you experience?
1: Amit megteremtettél, megtapasztaltad?
0: Yoga is by Shiva.
1: Yoga a Shivától jön.
0: Mantra is by Shiva.
1: A mantra Shivától
0: jön. Yantra is by Shiva.
1: Yantra is.
0: Tantra is by Shiva.
1: Tantra is Shivától jön.
0: You know what is tantra?
1: Tudod, mi a tantra?
0: Tantra is the science.
1: A tantra tudomány.
0: Tantra is like a holy book.
1: A tantra olyan, mint egy szent könyv.
0: You know, it's like a Mahabharata.
1: Olyan, mint a Mahabharata.
0: Srimad Bhagavatam.
1: Vagy a Srimad Bhagavatam.
0: Or Ramayan.
1: Vagy a Ramayana.
0: All holy books.
1: Vagy minden más szent könyv.
0: This is Mahayan Tantra.
1: A Mahayan
0: from
1: Tantra.
0: From the Buddhist.
1: A buddhisták Mahayan Tantraja.
0: If you read that.
1: Ha azt elolvasod.
0: Then you will know what is Tantra.
1: Akkor tudni fogod, mi a Tantra.
0: But of course in West.
1: Persze nyugaton.
0: That Tantra people are not happy.
1: Ettől a tantrától az emberek nem
0: boldogok. They like to have tantras.
1: Ők szeretik a tantrákat.
0: What you call with the all naked postures.
1: Különböző mesztelen pozíciókkal.
0: And that they buy in the market immediately.
1: És ezt a piacon azonnal megveszik.
0: So there you see.
1: És látod.
0: What is in the mind of this Western mentality.
1: Vagy mi van a nyugat

0: ti elme mentalitásában.
1: It was not.
0: Ez nem így volt.
1: But in the last two centuries,
0: az elmúlt két évszázadban,
1: it developed in them.
0: Így fejlődött ki.
1: And that have destroyed,
0: és ezt tette tönkre,
1: the whole society.
0: Az egész társadalmat.
1: This is a commercial business.
0: Ez üzleti jellegű.
1: And this kind of money which you earn,
0: és ez a pénz, amit így keresel,
1: it will not bring happiness in your family.
0: Nem fog boldogságot hozni a családodba.
1: Unfortunately,
0: sajnos,
1: nowadays,
0: manapság,
1: the commercial people,
0: a kereskedők,
1: they see the women,
0: látják a nőket,
1: as a commercial model,
0: üzleti áruként, tárgyként,
1: and here women fail,
0: és itt buknak el a nők.
1: They think they are so beautiful and they want to show themselves.
0: Azt gondolják, hogy olyan szépek és meg akarnak mutatkozni.
1: But they sold themselves.
0: De eladják magukat.
1: That is not good for them.
0: És ez nem jó nekik.
1: I hope.
0: Remélem.
1: One day the women will wake up.
0: Egy nap a nők felébrednek.
1: I have nothing against women.
0: Nincs bajom a nőkkel.
1: And I have nothing against if they are naked. No problem.
0: És azzal sincs gondom, ha meztelenek.
1: Because see or me, we were all born naked.
0: A nők is és én is meztelenül születtünk.
1: But there is a developing a culture.
0: De van egy kifejlődött kultúra.
1: Where the dignity of the human body.
0: Ahol az emberi test méltósága.
1: And it is not for selling.
0: Nem eladásra való.
1: So, well, there are many things.
0: Na, sok minden van.
1: So Parvati ji saying something.
0: Parvati ji mondott valamit.
1: What did she say?
0: Mit mondott? Simple, keep simple.
1: Yes, simple. Very simple things.
0: Hogy adj valami nagyon egyszerűt.
1: Oh, Lord Shiva have all the questions, answers.
0: Az Úr Shivának meg volt minden válasza.
1: So, we were talking this.
0: Erről beszéltünk.
1: Tantra.
0: A tantráról.
1: Tantra is a philosophy.
0: A tantra bölcselet.
1: Tantra is a very wise wisdom books.
0: A tantra bölcsessége könyve.
1: And that was developed by Buddhist.
0: Amit a buddhisták fejlesztettek ki.
1: But not this what you are thinking of tantra book.
0: De nem azt, amire ti gondoltok tantra könyveket.
1: So there are many, many books written and also in Jainas.
0: Erről sok könyvben és a Jainák is írtak róla.
1: Yes, there is some different kind of magic and this and everything.
0: Különböző mágia és ilyen dolgok.
1: This I don't want to open.
0: Ezt a témát nem akarom kinyitni.
1: Because there is something people can do something.
0: Van valami, amivel az emberek tudnak kezdeni valamit.
1: So that subject was not my interest.
0: Úgyhogy ez a téma nem volt az érdekem. Az
1: because who use the do this will one day also will be suffering in that way.
0: Mert aki ezt elkezdi alkalmazni, egy nap szenvedni fog.
1: So it is a black magic.
0: Ez fekete mágia.
1: And that it will one day come back to us.
0: És egy nap ez visszaszáll ránk.
1: So when we are talking about tantra,
0: tehát amikor a tantráról beszélünk,
1: it is the holy books.
0: Ezek szent könyvek.
1: It is a knowledge.
0: Ez tudás.
1: Body, mind, consciousness.
0: Test, elme, tudat.
1: God.
0: Isten.
1: So it's a different way explained.
0: Különböző magyarázat.
1: About nature.
0: A természetről.
1: Consciousness.
0: A tudatról.
1: Everything.
0: Mindenről.
1: So Shivji, Shiva have developed this, gave this science.
0: Shivji adta ezt a tudományt.
1: So Parvati is saying.
0: Parvati azt mondja.
1: Lord.
0: Uram.
1: Give me something simple things.
0: Egyszerűt adj.
1: You are too complicated.
0: Túl bonyolult vagy.
1: Who dare to say him?
0: Ki meri ilyet mondani neki?
1: But Parvati is a faithful of Shiva.
0: De Parvati hűséges Shivához.
1: She said, oh, it's very easy.
0: Azt mondja, hogy ez nagyon könnyű.
1: Do you want to know the easiest technique?
0: A legegyszerűbb technikát akarod tudni?
1: Yeah.
0: Igen.
1: Yes.
0: Igen.
1: Will I be perfect in everything?
0: Mindenben tökéletes leszek tőle.
1: Shiva said, well, she put me in difficult situation.
0: Shiva azt mondta, hogy hát, nehéz helyzetbe hozott.
1: Some techniques you have to learn and do tapasya.
0: Néhány technikát meg kell tanulni tapasya által.
1: But she said, "Don't tell me stories."
0: Parvati azt mondta, hogy történeteket nem mesélj.
1: Yes. I asked you.
0: Megkértelek.
1: What is your own experience?
0: Kérdeztelek saját tapasztalatodról.
1: Did you examine this all?
0: Ezt megvizsgáltad.
1: Did you experience this all?
0: Mindet megtapasztaltad.
1: But you know, no one can defeat Shiva.
0: De tudod, senki nem győzheti le Shivát.
1: Except Bhasmasur.
0: Kivéve Bhasmasur.
1: You know, Bhasmasur said, Shivji, now I will put my hand on you and burn you.
0: Bhasmasur azt mondta, Shivji, ráteszem a kezemet, elégetlek.
1: And you know, in the Himalayan hills,
0: a Himalaya
1: was running.
0: Hegyekben futott Shivji.
1: That time became the joggings.
0: Akkor jött elő a futás, a jogging.
1: Oh my God, not only Shiva himself.
0: Nem csak Shiva maga.
1: Many cobras also.
0: Hanem a kobrái is így zötyögtek.
1: Yes. Shiva is running.
0: Shivji futott.
1: Cobra doesn't dare to go out.
0: A kobra nem mert leszállni.
1: Otherwise they will say, you see, cobra, you left me alone.
0: Máskülönben meggyanúsítja, hogy elhagytál.
1: Our Prime Minister of India.
0: India miniszterelnöke.
1: Let declare the yoga day.
0: Kinyilvánította a joga nemzetközi napját.
1: International Day of Yoga.
0: A joga nemzetközi napját.
1: 21st of June.
0: Június 21-ét.
1: And he ordered all the embassies around the world, Indian embassy.
0: A világ összes nagykövetségének azt utasította.
1: To get in touch with all yoga studio, yoga centers.
0: Hogy minden joga stúdióval központtal lépjenek
1: invite
0: kapcsolatba.
1: Invite them and let practice and celebrate.
0: Hívjanak meg őket ünnepelni, gyakorolni.
1: The Indian Navy.
0: Az indiai hadsereg.
1: They had to practice on the boat.
0: Tengerészet a hajókon gyakorolt.
1: The Air Force.
0: A légierő.
1: They were practicing in aeroplane.
0: A repülőgépen.
1: And the Jet Airways of India.
0: És Jet Airways India.
1: Pull off the Jet Airways, they were all practicing asanas inside.
0: Tehát a Jet Airways-en is gyakoroltak asanákat.
1: Without safety belt.
0: Biztonsági öv nélkül.
1: Yeah. All armies.
0: Az egész hadsereg.
1: Police station, schools.
0: Rendőrök, iskolák.
1: Social centers.
0: Társadalmi központok.
1: In every villages.
0: Minden egyes faluban.
1: People never liked yoga.
0: Az emberek sose szerették a jogát.
1: But they want to be there because I am also yogi. My Prime Minister must know that we are all yogi.
0: De meg akarták mutatni a miniszterelnöknek, hogy ők is jogik.
1: And you can't imagine.
0: És nem tudod elképzelni.
1: That day.
0: Azt a napot.
1: In India.
0: Indiában.
1: Was most beautiful.
0: A legcsodálatosabb volt.
1: Everywhere.
0: Mindenhol.
1: That picture was.
0: Az a kép.
1: I think.
0: Azt hiszem.
1: It was never like that.
0: Soha nem volt még ilyen.
1: But I hope it will be ever.
0: Remélem, hogy örökre így marad.
1: So that wish.
0: Ez a kívánság.
1: Iccha shakti.
0: Az iccha shakti.
1: Can come true.
0: Győzhet.
1: Experience.
0: Megtapasztalhatod.
1: So Bhagavan Shiva said to Parvati.
0: Bhagavan Shiva azt mondta Parvatinak.
1: Umma kahu anubhav apna. Hari bhajan ek satya jagat sab sapna. O Parvati, O Uma.
0: O Parvati, O
1: Uma. Uma is a Parvati.
0: Uma Parvati.
1: Uma kahu nij anubhav apna. I tell you my own experiences.
0: A saját tapasztalatomat mondom neked.
1: Hari bhajan ek satya. The ultimate truth is a devotion to the God, prayers, meditate, mantras.
0: A végső igazság Isten szeretete, ima, meditáció, mantra.
1: Hari means Vishnu.
0: Hari Vishnu.
1: Shiva adores Vishnu.
0: Shiva imádja Vishnut.
1: And Vishnu adores the Shiva.
0: Vishnu imádja Shivát.
1: Uma kahu nij anubhav apna. I tell you my own experience.
0: Az én tapasztalatomat mondom neked.
1: Hari bhajan ek satya. Only the truth is devotion to the God.
0: Csak az igazság az odaadás Istenhez.
1: Because now is Kali Yuga.
0: Mert most Kali Yuga van.
1: therefore it is in Ramayana again written.
0: Ezért a Ramayanában azt írják.
1: Kali Yuga Kevala Nama Adhara. Sumer Sumer Nar Hoy Bhava Para. So you know?
0: Tudjátok ezt?
1: Dharamji is my sakshi, evidence.
0: Dharamji a sakshim, a bizonyítékom.
1: So you think that Swamiji is making his own poetry?
0: Azt gondoljátok, hogy Swamiji itt költöget?
1: Kali Yuga Kevala Nama Adhara. Adhar.
0: Ez Adhar.
1: This is a very important.
0: Ez fontos.
1: Adhar word is great.
0: Ez Adhar mint szó nagyszerű.
1: This tree is standing on the roots.
0: Ez a fa gyökerein áll.
1: Adhar.
0: Az Adhar.
1: This house is standing on the foundation.
0: A ház az alapon áll.
1: Adhar.
0: Ez is Adhar.
1: Children are growing and happy with the protection Adhar of the parents.
0: A gyermekek a szülők Adharjával védelménél boldogok.
1: Our body is existing with Adhar of our heart.
0: A test a szív Adharjával működik.
1: And many other organs.
0: És egyéb szervekkel.
1: Adhar. Someone supports us for studying.
0: Az Adhar a tudományos támogatás.
1: Are giving some money.
0: Vagy pénzt ad.
1: Helping us.
0: Segít bennünket.
1: Adhar.
0: Adhar.
1: That's very important.
0: Ez fontos nagyon.
1: So Kali Yuga Kevala Nama Adhara. The whole Kali Yuga is only still surviving.
0: Kali Yuga csak azért maradt fenn.
1: On the name of the God.
0: Mert itt van Isten neve.
1: Because of the spiritual people.
0: Mert a spirituális emberek.
1: And some many saints.
0: És sok szent.
1: This world is still surviving and existing.
0: A világ azért van és él túl.
1: Because you people like you.
0: Mert hozzátok hasonló
1: emberek. Positive.
0: Pozitív.
1: Praying.
0: Imádkozó.
1: Guru Bhakti.
0: Guru Bhaktival rendelkező.
1: Etc.
0: Emberek.
1: Those rishis whom we don't have seen even.
0: Vannak olyan rishik, akiket nem is láttunk.
1: And they said, if you see me or not, it's not important.
0: Azt mondják, hogy mindegy, hogy látsz vagy nem.
1: But we are here.
0: De itt vagyunk.
1: To protect this earth.
0: Hogy megvédjük ezt a földet.
1: And protect all.
0: És mindent megvédünk.
1: So that is Adhar.
0: Ez az Adhar.
1: Who supports us.
0: Aki minket támogat.
1: So Kali Yuga is still surviving on that spirituality.
0: A Kali Yuga a spiritualitáson él túl.
1: That is that.
0: Erről van szó.
1: So Kali Yuga Kevala Nama Adhara Sumir Sumir Nar Hoy Bhava Para. O human.
0: O ember.
1: Repeat, repeat, repeat your mantra.
0: Ismételd, ismételd a mantrádat.
1: That you can cross this ocean of the ignorance.
0: Hogy a tudatlanság óceánján átkelj.
1: That's it.
0: Erről van szó.
1: That's very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: So, Iccha Shakti.
0: Tehát az Iccha Shakti.
1: Is a very strong power.
0: Nagyon erős erő.
1: And that Iccha Shakti is hidden in the chakra.
0: Ez a csakrákban rejlik.
1: In Agya Chakra.
0: Az Agya Chakrában.
1: Iccha Shakti.
0: Van az Iccha Shakti.
1: Firga Parashakti. Adya Shakti. Shakti is only one.
0: Shaktiból csak egy van.
1: But she have different role.
0: De különböző szerepei vannak.
1: How is possible?
0: Ez hogy lehet?
1: Now I know.
0: Most már tudom.
1: There is one old man.
0: Volt egy öreg ember.
1: What?
0: Mi? Micsoda?
1: Old man.
0: Öreg ember.
1: Old man's father came.
0: Eljött az öreg ember apja.
1: And said, how are you, my son?
0: És megkérdezte, hogy vagy, fiam?
1: Next one came.
0: Jött a következő.
1: How are you, my brother?
0: Hogy vagy, testvérem?
1: Third one came. How are you, friend?
0: Harmadik jött, hogy vagy, barátom?
1: Fourth one came. How are you, my husband?
0: Negyedik, hogy vagy férjem?
1: Other one comes. How are you, my son?
0: Következő, hogy vagy fiam?
1: My father.
0: Apám.
1: My uncle.
0: Nagybácsim.
1: One man.
0: Egy férfi.
1: Have so many forms.
0: Ilyen sok formában.
1: Grandson.
0: Unoka.
1: Son.
0: Fiú.
1: Father.
0: Apa.
1: And friends and husband.
0: Barát és férj.
1: Person is only one.
0: Csak egy személy.
1: Relations are different.
0: De a kapcsolatai eltérőek.
1: So, through which angle we see?
0: Hogy milyen szögből látjuk őt?
1: All religions are one.
0: Minden vallás egy.
1: Some principles are different.
0: Néhány alapelv eltér.
1: They believe in God.
0: Ők hisznek Istenben.
1: We believe in the God.
0: Mi is hiszünk Istenben.
1: One like to believe only nirakar.
0: Valaki csak a nirakárban akar hinni.
1: One would like to have a picture.
0: Valaki szeretne képpel rendelkezni.
1: Etc.
0: És így tovább.
1: Long ago.
0: Nagyon régen.
1: In Christianity there was no pictures of Jesus and like this.
0: A kereszténység sem rendelkezett Jézus képeivel.
1: And there was no statues.
0: Nem voltak szobrok.
1: Because in Christianity they did not believe.
0: Mert a kereszténységben nem hittek abban.
1: The worshipping a statue.
0: Hogy egy szobrot imádjanak.
1: Because they believe only nirakar.
0: Mert csak a nirakárban hittek.
1: Holy Father.
0: A Szent Atyában.
1: Even they would not put the statue of the Jesus.
0: Még Jézus szobrát se tették volna ki.
1: And there is no picture of the Holy Father.
0: És a Szent Atyáról nem volt kép.
1: But people had difficulties.
0: De ezen nehézsége volt az embereknek.
1: They want to have the form.
0: Kellett forma.
1: Now we have many pictures of Jesus, statue of Jesus.
0: Jézusról sok kép és szobor van.
1: Holy Mother.
0: A Szent Anyáról.
1: Holy Saints.
0: A szentekről.
1: We print on the postcards.
0: Képes lapokra nyomtatjuk őket.
1: Because it's easy to go through this.
0: Mert könnyebb ezen keresztül menni.
1: So that picture.
0: Ez a kép.
1: Though it is only picture.
0: Bár csak kép.
1: Or the statue is only a statue.
0: A szobor csak szobor.
1: But that is adhar of our belief.
0: De a hitünk adhárja.
1: That adhar means now our belief.
0: Az adhár a hitünk most.
1: And we believe on that one.
0: És ebben hiszünk.
1: So we go there, a shelter to that temple or church. Or etc.
0: A templom és egyebek hajlékába megyünk.
1: Therefore it is written everything clearly.
0: Ez világosan le van írva.
1: So willpower.
0: Tehát akaraterő.
1: Adhya shakti. My God. That is something great.
0: Ez valami nagyszerű.
1: Mool shakti. That's another great.
0: Ez másik nagyszerű.
1: Brahma shakti. So shakti is everywhere.
0: Shakti mindenhol ott van.
1: Without her.
0: Nélküle.
1: Nothing can be alive.
0: Semmi nem él.
1: Nothing can move.
0: Semmi nem mozog.
1: Everything will be frozen.
0: Minden lefagy.
1: But Shakti means not a woman.
0: De Shakti nem egy nő.
1: Not feministic.
0: Nem nőies.
1: But more we in these philosophies and in some pictures and like mostly will be a feministic picture.
0: A könyvekben és a képeken általában nőként ábrázolják.
1: But shakti a man too.
0: De a férfiakban is van shakti.
1: You know when you are completely exhausted.
0: Ha teljesen kimerült vagy.
1: Tired.
0: Fáradt.
1: I have no energy.
0: Azt mondod, nincs energiám.
1: So she's in you.
0: Ő benned van.
1: Yes. So without shakti, nothing can move.
0: Shakti nélkül semmi nem mozog.
1: Yeah. Dadayaramji.
0: Dadayaramji.
1: He was walking very quickly and this and that, everything, no?
0: Nagyon gyorsan körbejárt mindent.
1: And now we inspired him.
0: És most mi inspiráltuk őt.
1: We gave him bitter salt.
0: Adtunk neki keserű sót.
1: And he will walk like this.
0: És így fog ezután menni.
1: Bitter kadva. Namak pili ab jayenge dheere. Swami ji, good night. No, it's not like that.
0: No, nem így lesz.
1: So, shakti is only one.
0: Tehát shakti csak egy.
1: But
0: de
1: in different form.
0: Más formákban.
1: Example.
0: Például.
1: from the powerhouse,
0: az erőműből
1: energy is coming.
0: Jön az energia.
1: Electricity.
0: Az elektromosság.
1: Now that same electricity power,
0: ugyanez az elektromos erő,
1: is in this microphone.
0: Van a mikrofonban.
1: Same in the camera.
0: Ugyanez a fényképezőgépben.
1: Same in the amplifier.
0: A hangosítóban.
1: In the light.
0: Erősítőben, fényben.
1: In the car.
0: Az autóban.
1: Battery.
0: Elemekben.
1: Everywhere is the same power.
0: Mindenhol ugyanez az erő van.
1: But in different form.
0: Más formákban.
1: This power can kill us.
0: Ez az erő megölhet minket.
1: And this power can save our life.
0: És megmentheti az életünket.
1: We should know how to use it.
0: Tudnunk kell, hogyan használjuk.
1: Ati sarvatra varjante. Too much is everywhere prohibited.
0: A túl sok mindenből tilos.
1: Yeah. So sometimes they give electric shock for the pain somewhere.
0: Néha a fájdalomra elektromos sokkot adnak.
1: Yeah, it's good.
0: Az jó.
1: But if somebody will come and connect the cable,
0: de ha valaki összeköti a kábeleket,
1: oh God,
0: akkor
1: it will Shakti will awake.
0: De jó Isten, a Sakri fölébred.
1: Kundalini will jump and pssst, finish.
0: Kundalini ugrik egyet és vége.
1: For Hamesha, for everywhere.
0: Mindenhol.
1: Then this Shakti goes.
0: Aztán elmegy ez a Shakti.
1: How?
0: Hogyan?

0: नारायणम् ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायण श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की ओम शांति शांति शांति। वी आर इन ब्यूटिफुल पार्क
1: सेफ पार्क बंबई
0: वी आर इन द फॉरेस्ट वी आर इन द लैप ऑफ द मदर नेचर we are every year enjoying under this beautiful trees
1: minden évben boldogok vagyunk itt a fák alatt
0: and I think our trees are also waiting looking forward our coming here
1: és azt gondolom hogy a fáink is már várják a jövetelünket
0: I think such a good air good prana is rare
1: úgy gondolom ritka az ilyen jó levegő ilyen jó prana
0: nowadays going on the beach is so restless
1: a tengerparton annyira nyugtalan
0: and so many musics
1: sok a zene
0: so till midnight
1: egész éjfélig.
0: Some for whole night.
1: Van akik egész éjjel.
0: And in nice, cool and peaceful night. So the music goes far till 20 kilometers.
1: És a nyugodt, hűvös éjszakán 20 kilométerre is elhatszik az ember.
0: On the beach, many, many trees and there are birds and other creatures. For them, is the life is like a horror.
1: Ott a tengerparton a fák és a madarak számára horror az élet.
0: So loud music that often the birds they just drop the egg which is not complete.
1: És olyan hangos a zene, hogy úgy tojik tojást, hogy még az nincs készen.
0: Madar. But here for us where we are sitting,
1: számunkra,
0: we are very blessed.
1: Nagyon áldott ez a hely.
0: Is indescribable.
1: Leírhatatlan.
0: And also we can say one cannot pay so much money.
1: Megfizethetetlen.
0: To have like this every day in our life.
1: Hogy minden nap ilyen az életünk.
0: Same time we are all here with the beautiful thoughts.
1: Szép gondolatokkal vagyunk itt.
0: No one is offended.
1: Senki nem sértődik.
0: No one is angry.
1: Senki nem dühös.
0: No one is have a lot of restlessness.
1: Senki nem nagyon nyugtalan.
0: We all support each other.
1: Mind támogatjuk egymást.
0: And we have in our heart clarity.
1: Szívünkben tisztaság van.
0: Purity. Harmonies,
1: harmónia,
0: peace,
1: béke,
0: love,
1: szeretet,
0: etc.
1: Ilyenek.
0: Also, we have here our yoga in daily life.
1: És itt van a jóga minden nap életbenünk.
0: Which is very beautiful.
1: Az nagyon szép.
0: We have a spiritual development.
1: Spirituális fejlődés.
0: We are learning yoga.
1: Tanuljuk a jógát.
0: And he said yoga karam sukoshlam bhagavad gita said
1: es mondja a bhagavad gita
0: yoga karam sukoshlam that yoga will be successful through our practice and karma doing action
1: a yoga a gyakorlása karma a cselekedet által lesz sikeres
0: and we have that practical that we ask anyone to do something they are all ready to do they run to do the duty what you will give
1: és a gyakorlatban bárkitől kérünk valamit szalad megcsinálni
0: this is the sign of good soul good atma good heart and good thoughts everything.
1: Ez a jó lélek, jó atma, jó szív jele, mindez.
0: And we have the spiritual sadhanas.
1: Spirituális sadhanát végzünk.
0: We have our spiritual lineage.
1: Megvan a spirituális láncunk.
0: We have opened wide space.
1: Szélesre tártuk a teret.
0: Which is connected from Brahmaloka till now.
1: A Brahmalókától egész mostani.
0: And the evidence is from that beautiful river Alaknanda.
1: A bizonyíték az a szép folyó, az Alaknanda.
0: When you come to the Alaknanda, bring some water.
1: Ha eljössz az Alaknandához, hozzá vizet.
0: And mix it with more clean water.
1: Keveld bele más tiszta vízbe.
0: And you can use often.
1: És ezt használhatod mindig.
0: Our spiritual development.
1: Spirituális fejlődésünk.
0: We have our very good sadhanas, mantras.
1: Sadhanát végzünk ehhez.
0: So we are very happy, very relaxed.
1: Boldogok, lazák vagyunk.
0: We are fortunate one.
1: Szerencsések vagyunk.
0: That in such a Kali Yuga environment.
1: Hogy ebben a Kali Yuga környezetben.
0: We are here.
1: Itt lehetünk.
0: And we are born in this Kali Yuga.
1: És hogy ebbe a Kali Yugába születtünk.
0: We are untouched by this Kali Yuga's actions.
1: És nem érint minket a Kali Yuga cselekményei.
0: What can we do more than this?
1: Mi lehetne ennél több?
0: God gave us healthy and good human body.
1: Isten egészséges és jó emberi testet adott számunkra.
0: We should understand what means the human life.
1: Meg kell értsük, mit jelent az emberi élet.
0: And what human should do and what human should not do.
1: Mit kell az embernek tennie és mit ne tegyem?
0: I mean the way of living.
1: Tehát az életmód.
0: Nourishment mostly.
1: Főleg a táplálkozás.
0: And not to fight each other.
1: És hogy ne küzdjünk egymással, harcoljunk.
0: We shall create the peace in the world.
1: Teremtsünk békét a világban.
0: Every country is our country.
1: Minden ország a mi országunk.
0: Every country is like our neighbor's village, our house.
1: Minden ország olyan, mint a szomszéd háza.
0: We trust our neighbor.
1: Bízunk a szomszédban.
0: We, if go somewhere, we can give our keys to our neighbors.
1: Hogyha elmegyünk valahova, odaadjuk a kulcsot.
0: And so is how we imagining the peace in the world nowadays.
1: Így képzelhetjük el a világ békét manapság.
0: I can tell you that our yoga and their life people.
1: Elmondhatom a yoga mindennapi életben.
0: They never criticize others.
1: Soha nem kritizálnak másokat.
0: They never fight with others.
1: Soha nem harcolnak.
0: And they really try to others good things.
1: Tényleg próbálnak jók lenni másoknak.
0: Of course you have to be very careful.
1: Nagyon vigyázni kell. Persze.
0: Because you can get the negative virus.
1: Mert hogy negatív vírusok érhetnek.
0: So sometime when we are very good,
1: talán néha, ha jók vagyunk,
0: but someone can attack us.
1: De valaki megtámadhat.
0: Like I told yesterday.
1: Ahogy tegnap mondtam.
0: So there are many people, I don't know who's, I don't want to tell.
1: Sokan vannak, nem akarom elmondani kik, és nem is tudom.
0: They will stop you at a highway or somewhere.
1: Megállítanak az autópályán.
0: Or in market somewhere,
1: vagy a boltba,
0: and begins to tell you something spiritual.
1: Próbál, aztán elkezd valami spirituálisabb mondani.
0: You can listen it, no problem.
1: Meghallgathatod, nem gond.
0: But you should know.
1: De tudnod kell.
0: If it is clear.
1: Hogy világos-e.
0: So, like this, the human body,
1: az emberi test,
0: out of 8.4 millions, creatures.
1: 8,4 millió életformából.
0: One is the human.
1: Egy az ember.
0: Understand that I am a human.
1: értsed meg, hogy ember vagyok.
0: Often I tell,
1: gyakran mondja Svámi,
0: morning when we get up,
1: reggel, mikor fölkelek,
0: we say it,
1: azt mondjuk,
0: I'm a human.
1: Ember vagyok.
0: Only saying this one word,
1: csak ez az egy szó,
0: you are diagnosing your whole body.
1: Ezzel már diagnosztizálod az egész testet.
0: Your psychic,
1: a pszichumod,
0: your mind,
1: elméd,
0: your consciousness,
1: tudatod,
0: the whole quality of the humans,
1: az egész emberi minőséget.
0: And then being a human,
1: embernek lenni,
0: we cannot harm others,
1: azt jelenti, nem veszélyeztethetünk másokat.
0: And therefore the whole day,
1: egész nap,
0: you have good actions.
1: Ilyen módon jó cselekedeteid lesznek.
0: Because, for example, if someone is doing something wrong,
1: például ha valaki valami hibát,
0: causing the pain or killing someone,
1: fájdalmat okoz, megöl valakit,
0: we will say it,
1: azt mondjuk,
0: it is not a human.
1: Ez nem ember.
0: It's not humans. The German, they said, es ist nicht menschlich.
1: Azt mondjuk Németországban.
0: So we said, they said menschlich.
1: Menschlich.
0: But how many pigs they are killing every day?
1: De hány disznót ölünk meg minden nap?
0: How many pigs?
1: Mennyit?
0: And everything from that pig they are using.
1: Mindennét használjuk a sertést.
0: Blood also.
1: Még a vérét.
0: Fat also.
1: Zsírja.
0: Code also.
1: Még a cékletét is.
0: And bones also.
1: Csontját.
0: Everything.
1: Minden.
0: Similarly, like we are all like that.
1: Hasonlóan, ilyenek vagyunk.
0: If they will begin to kill us like that.
1: Hogyha minket is elkezdenek ölni.
0: Now they have such a machines.
1: Olyan gépek vannak.
0: They send a pig from this side in. And in 15-20 minutes comes out as a sandwich.
1: Egyik végén beküldik a sertést, másik végén szendvicsként jön ki 15 perc.
0: And the machines comes and cuts and this and that. A poor animals, they are very much suffering.
1: Jön a gép és szétvagdossa, nagyon sokat szenved az a szegény állat.
0: So we are vegetarian.
1: Mi vegetáriusok vagyunk.
0: And we can't see someone's killing like that.
1: Nem látjuk, hogy valaki így öl.
0: And I'm sure I can tell from my experiences, my life is here in Europe than in India.
1: Saját tapasztalatból mondhatom, hiszen az életem nagyobb részét itt töltöttem Európában.
0: And I see that our here people, in European people, they have very much mercy in their heart.
1: Az európaiaknak nagyon sok a kegyelem a szívükben.
0: They have so much love and understanding.
1: Tele vannak szeretettel, megértéssel.
0: But
1: de
0: the food, the killing, in such a way, hidden way.
1: A rejtett módon az ölés az ételben.
0: And they don't see that. That's a situation when they are bringing, torturing, killing, then you will never eat.
1: Hogyha látnák, hogy hogyan kínozzák, ölik meg az állatokat, sose ennék meg azt.
0: Then it is said, you will next life, you will be the pig.
1: Azt mondják, hogy következő életedben te leszel a sertés.
0: So now we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Is that pig which was killing you before as a pig? I don't know. Karma is karma.
1: Az a disznó megölt téged, az mi volt?
0: The
1: a
0: destiny.
1: Karma, sors.
0: So we have to become free from destinies.
1: Meg kell szabaduljunk a sorstól.
0: We love human.

0: Human, we love human.
1: Szeretünk.
0: And we love other creatures.
1: Szeretjük az embereket és az egyéb
0: élőket. So God gave this human body.
1: Az ember ezt az is, Isten ember ezt az emberi testet adta.
0: More God cannot give anything.
1: Nem tud többet adni.
0: This is what everything he gave us, everything.
1: Ezzel mindent megadott.
0: And now still we don't understand.
1: Még se értjük.
0: That is our karma.
1: Még mindig nem értjük, ez a mi karma.
0: So you will go again back.
1: Megint visszatérsz.
0: Like a football field.
1: Mint a focipályám.
0: There are two parties.
1: Van két csapat.
0: Two group. No? 11 and 11, 12, no?
1: 11, 12.
0: I didn't count, but I think so.
1: Nem számoltam, azt gondolom annyi.
0: All trying very hard.
1: Nagyon keményen próbálkoznak.
0: But who is the winner?
1: De ki nyer?
0: They are making festival.
1: Akkor ünnepelnek.
0: Others going sad back.
1: Az egyik a másik csapat meg szomorú.
0: But when no one is winner, no one comes to a goal.
1: De ha egyik se rúg gólt,
0: then both are equal.
1: Akkor egyformák.
0: They hug each other.
1: Megölelik egymást.
0: And so let us hug each other, okay?
1: Öleljük meg egymást.
0: We don't say like only I'm the winner.
1: Nem mondjuk, hogy csak én vagyok a nyertes.
0: So this body.
1: Ez a test.
0: Yes, now our doctors and this technology, they understand lot of thing from our body.
1: Az orvosok a technológiával sok mindent megértenek a testben.
0: But still they cannot make that one.
1: De mégse tudják azt megcsinálni.
0: Which God could have done.
1: Amit Isten adott.
0: The nature could have done.
1: A természet.
0: It is, you can make some kind of changes in these trees, chemical.
1: Meg tudjátok változtatni ezeket a fákat vegyszerekkel.
0: But still they cannot create one tree like this without anything.
1: De nem lehet a semmiből ilyen fát létrehozni még.
0: So the Guruji have written one many bhajans.
1: Guruji sok bhajant írt.
0: He said, my brothers.
1: Azt mondja, testvére.
0: My coach is wonderful.
1: Csodás az én kocsim.
0: Why it is a coach?
1: Miért kocsi?
0: Because it is movable.
1: Mert mozog.
0: And we are also movable.
1: Mi is mozgunk.
0: So our body, our this is our bungalow.
1: Ez a mi bungalow.
0: But this is not that bungalow, but this is a coach.
1: De inkább kocsi.
0: As a what we call the movable house, no?
1: Ez olyan,
0: a mobile house.
1: Mint egy lakókocsi.
0: So our body is that movable building.
1: Ez egy mozgó épület a testünk.
0: So sadhavai ajbrat hamara. Oh my brothers.
1: Testvéreink.
0: Oh sadhus.
1: Oh sadhu.
0: My coach is very wondrous.
1: Csodás az én kocsim.
0: Jisme baitha barambar, in which I sat many times.
1: Sokszor ültem már benne.
0: I sat many times.
1: Sokszor.
0: It means I was born, I went again, I came again back, I went again.
1: Ez azt jelenti, megszülettem, visszamentem, ismét megszülettem, visszamentem, és így tovább.
0: So this means.
1: Azt jelenti.
0: That we had many times human birth.
1: Sokszor volt már emberi születésünk.
0: God will not throw us just in the garbage.
1: Isten nem dob minket a szemétre.
0: But when there is many sins we have done.
1: De ha sok bűnt követünk el,
0: then finally it has to send you somewhere else.
1: Akkor végül valahova máshova küld.
0: In Mahabharata.
1: Mahabharatában.
0: There was one who was against Krishna very much.
1: Volt valaki, aki nagyon ellenállt
0: Krishna. Shouting and this and that.
1: Kiabált

0: And the Pandavas, they said, why don't you kill him?
1: Pandavák azt mondták, miért nem ölöd meg?
0: That's a rakshasa.
1: Ez egy rakshasa.
0: He said, yes, I'm counting.
1: Azt mondta, igen, számolok.
0: What are you counting?
1: Mit számolsz?
0: His mistakes, failures.
1: A hibáit.
0: When that many,
1: amikor eléri,
0: then I can do something, otherwise not.
1: Azt a számot, akkor tehetek valamit, addig nem.
0: Like your police here.
1: Mint a rendőrség.
0: You give the something to the police and they said, no, sorry, we can't do anything.
1: A rendőrség nem feljelentést teszel, azt mondják, semmit.
0: But first, if one kills you or puts a knife in your stomachs,
1: de hogyha késsel megtámadnak,
0: then I can do something.
1: Akkor tehetünk valamit.
0: Yes?
1: Így van.
0: And so the Krishna also, I'm counting.
1: Krishna is azt mondja, számolok.
0: Then he was counting one more, 1, 2, 3, 4.
1: 1, 2, 3, 4.
0: And completed, then Sudarshan Chakra went.
1: És mikor elérte, akkor ment a Sudarshan Chakra.
0: And destroyed the Rakshasa.
1: És elpusztította a Rakshasa.
0: So God or destiny is waiting.
1: Isten a sors várakozik.
0: Forgive, forgive, forgive, doesn't matter, it's okay, it's okay. He or she will learn. In God's, there is no he and she.
1: Megbocsátok, majd tanulni fog, mindegy, hogy nő vagy.
0: No the gender dualities.
1: Nincs nemi kettősség.
0: Yeah. Atma is Atma.
1: Az Atma Atma.
0: Soul is a soul.
1: Lélek, lélek.
0: And God is taking care of that soul.
1: Az Isten kérdezara a lélek.
0: That and this soul should come in the comfortable coach, in comfortable house.
1: Hogy egy kényelmes kocsiba, házba jusson a lélek.
0: This, all these houses are nothing.
1: Ezek a házak az semmi.
0: You think it is my house?
1: Azt gondolod, ez az én házam.
0: This is a lie.
1: Hazugság.
0: That's my cottage?
1: Az az én házam.
0: It's a lie.
1: Hazugság.
0: Then what is my?
1: Mi az enyém?
0: This is house.
1: Ez a ház.
0: This house, there you are living.
1: Ott élsz.
0: There you are sleeping, there you are walking, you are working, you are thinking, you are eating. Everything is in this house.
1: Minden ebben a házban van. Itt élsz, itt gondolkozsz, itt sétálsz, alszol.
0: Not our car is our house. No, our in the camping is not my house.
1: Nem a sátor.
0: And God gave also other creatures also their house.
1: És más lényeknek is Isten adott házat.
0: Sadhavai Ajabrat hamara baitha barambar. So I came many times in my this body.
1: Sokszor jutottam már ebbe a testbe.
0: So Gurudev comes again and again to bless us.
1: És Gurudev mindig megáll.
0: For sake of bhaktas.
1: A bhakták kedvéért.
0: Sake of those divine souls.
1: Azoknak az isteni lelkeknek a kedvéért.
0: So the captain will bring your boat slowly, slowly but sure.
1: A kapitány lassan, de biztosan viszi a hajót.
0: Sadhavai rat, ajabrat hamara, jisme baitha barambara, in which I was sitting again and again. How fine was my body.
1: Milyen szép volt a testem.
0: There are some people.
1: Vannak emberek.
0: They said, ah, better I want to die.
1: Jobb lenne, ha meghal.
0: I feel so bad under my skin.
1: Olyan rosszul érzem magam a bőrömben.
0: Don't worry, peel it out.
1: Ne aggódj, hámozd le.
0: There are some people like that.
1: Vannak emberek.
0: Yeah. Because that is also karmic thoughts.
1: Ezek is karmikus gondolatok.
0: Yes, and this one have to come through.
1: Az embernek keresztül kell jutnia.
0: Under the human skin.
1: Az emberi bőrben.
0: It will be okay.
1: Jó lesz majd.
0: So that is a training.
1: Ez képzés.
0: That's called tapasya.
1: Tapasya.
0: This coach which I have, our body,
1: ez a kocsi, a testünk,
0: which is carried by 10 horses.
1: 10 ló húzza.
0: Krishna had only 5 horses.
1: Krishnának csak 5 volt.
0: But Guruji said, we have 10 horses.
1: De Guruji azt mondja, nekünk meg 10 van.
0: Take care of your horses.
1: Vigyázz a lovaidra.
0: Clean them, wash them, feed them.
1: Etesd őket, tisztogasd.
0: Yeah. Which are these 5 horses?
1: Melyek ezek a 10 ló?
0: These are 5 indriyas.
1: 5 indriya.
0: 5 senses.
1: 5 érzék.
0: The gyanendriya.
1: A gyána indriák.
0: And karma indriyas.
1: És a karma indriák.
0: And this coach is pulled by these indriyas.
1: Ezek az indriák húzzák ezt a kocsit.
0: You want to eat.
1: Enni akarsz.
0: Let's say, best is today always ice cream.
1: Legjobb ma fagy.
0: You are sitting here and you are sitting, but your tongue.
1: De a nyelved. Itt ülsz a nyelved.
0: Svad indriyas.
1: Svad indriya.
0: They are pulling you to go to the ice cream shop.
1: Abba az irányba húz, ahol a fagyi van.
0: And eat.
1: És eszel.
0: Bring. Doesn't matter how.
1: Nem számít.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: Sweet, good, pleasant.
1: Édes,
0: okay.
1: Finom.
0: It's not a sin.
1: Ez nem bűn.
0: But this senses, feeling.
1: De ezek az érzések, az érzések.
0: That is the call the karma indriyas.
1: Ezek a karma indriák.
0: That means the desire.
1: Vágy.
0: So these are 5 horses of the desires.
1: Ezek az 5 vágy ló.
0: So all kind of desires we say about money, about eating, about properties, about this, about husband, about wife, about going swimming, this, all.
1: Mindez a vágy, hogy fér, feleség,
0: good dress, good eating, good shoes.
1: Jó cipő, pénz.
0: Many things.
1: Rengeteg vágy.
0: And it's still not enough.
1: És nem elég.
0: Every time you cut the hair till here, no?
1: Így vágod a hajat.
0: Sometimes cut half only.
1: Néha
0: felé. Sometimes only like that.
1: Néha csak amúgy.
0: Sometimes hanging like this.
1: Néha lelóg.
0: Sometimes crackling like this.
1: Néha csigába.
0: This is a desire.
1: Ezek a vágyak.
0: I want to be beautiful. I want to be beautiful.
1: Szép akarok lenni.
0: You are very beautiful.
1: Nagyon szép vagy.
0: Who said you are not beautiful?
1: Ki mondta, hogy nem vagy szép?
0: Don't tell God, blame the God.
1: Ne hibáztad Isten.
0: Because God have made beautiful everyone in different way.
1: Mert Isten mindenkit másképp tett szépé.
0: Everyone is so beautiful.
1: Mindenki annyira szép.
0: But you have conflict with thyself.
1: De konfliktusod van saját magaddal.
0: Because you see others some different.
1: Mert a másokat másnak látod.
0: But my nose is little bit like this.
1: Az én orrom picit ilyen.
0: That's a beautiful nose of the papaya, you know?
1: Ez a szép papaya orr.
0: Parrot.
1: Papagáj orr.
0: Oh, the parrot is so nice.
1: Olyan szép a papagáj.
0: And some said is my nose is up.
1: Valaki azt mondja, föláll az orra.
0: Like a zebra.
1: A zebra.
0: How nice. The zebra has big nose is more air goes in the mouth.
1: Annak nagyobb orra van, több levegő.
0: Because when he's running, he need more air.
1: Mikor fut, sok levegőre van szüksége.
0: God have made something, he knows what, why he do like that.
1: Isten tudja, hogy miért úgy csinálta.
0: And let's say, you make cosmetic.
1: Például kozmetikázol.
0: And you cut your this nose and put other nose there.
1: Plasztikai sebészet, egy más orrot.
0: Lifelong you will be unhappy.
1: Egész életedben boldog.
0: Oh God. My own nose was more beautiful than this.
1: Szebb volt az eredeti orrom.
0: So God is all creatures and everyone is different.
1: Minden élőlény más.
0: But still we have desire.
1: Mégis vágyaink vannak.
0: And therefore God gave the desires.
1: Ezért Isten adta
0: because a without desires you will not do anything.
1: Mert hogy vágyak nélkül semmit.
0: You will not do any karmas.
1: Nem csinálnál karmát.
0: Therefore, five horses.
1: Tehát ezért van az öt lő.
0: And this is the horses of the desires.
1: Ezek a vágylovak.
0: Yeah. And this let you dance. Your desires will let you dance.
1: Hadd táncoljanak a vágyak.
0: Play many games. This, that, I like this, I don't like that, I want to have this, everything.
1: Ezt szeretném, azt nem szeretném.
0: So this is a five horses.
1: Ez az öt ló.
0: And five horses is a jnana.
1: És másik öt ló a jnana.
0: Jnana indriyas.
1: Jnana indriyak.
0: So jnana is a knowledge.
1: Az a tudás.
0: And this, which gives us the information from external world,
1: külvilágból ad információt.
0: And we learn everything through these five senses.
1: Mindent ezáltal az öt érzék által tudunk meg.
0: So through our visions, eyes,
1: látás,
0: we can say, ah, this is a beautiful old tree.
1: Azáltal mondjuk, hogy á, ez egy szép öreg fa.
0: Ah, this one is young tree.
1: Az meg egy fiatal fa.
0: Yes. The Muktamani is sitting and see a very nice white trouser.
1: Ott ül Muktamani szép feje nadrágban.
0: And yellow Yogendra life shirt.
1: És,
0: I don't know. Is he here somewhere? I don't know.
1: Itt van Muktamani valahol. Sárga jó.
0: Egy example.
1: Csak egy példa volt.
0: And Radha, she has black glass. Where is he?
1: Rádának fekete szemüvege van.
0: Hol Why
1: van?
0: Not?
1: Miért ne?
0: Is it good?
1: Jó az.
0: God made everything so good.
1: Minden jót adott Isten.
0: But this is the knowledge.
1: Ez tudás.
0: Listening.
1: És a hallás?
0: If one year you can't hear anymore, you are deaf.
1: Egy évre nem tudsz hallani.
0: It's so unpleasant. Sorry.
1: Nagyon kellemetlen.
0: Always we used to what did you say?
1: Mit mondtál?
0: Oh yeah. Tell me this now.
1: Még egyszer.
0: So God gave perfect balance of the ears near the brain.
1: Tökéletes egyensúlyt adott Isten, hogy a agyhoz közel van a fül.
0: He could have given these two ears on our thighs.
1: A rakhatta volna a combunkra.
0: Yeah. Similarly, our nose.
1: Az orrunk.
0: Smelling. Prana and smell.
1: Prana, szaglás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: He didn't give the nose somewhere down.
1: Hogy nem valahova lefelé rakta az orrunk.
0: Here on, under the armpit.
1: Például a hónaj alá.
0: But God gave the nose at a higher level.
1: A legmagasabb.
0: So good pontra. Air comes there.
1: Oda jön a jó levegő.
0: Yes. And if God didn't give the sound.
1: Ha nem adott volna Isten hangot.
0: You can't speak.
1: Nem tudnál beszélni.
0: Karma yoga.
1: Karma yoga.
0: So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: 5 karma indriyas and 5 jnana indriyas.
1: 5 karma, 5 jnana indriyas.
0: And this 5 jnana indriyas and karma indriyas, these are 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: And they pull our coach.
1: Húzzák a kocsinkat.
0: Our body.
1: Testünk.
0: That side, this side, that side.
1: Erre, arra.
0: Thus Gora chale is ratme ajub chal apara. And what a wonderful walk of that.
1: Milyen csodás.
0: These horses, every horse have different movements.
1: Minden ló másképp mozog.
0: One have high shoes.
1: Egyiknek magas a patája.
0: Others have different shoes. Yeah, yes or no? Everyone, let us dance.
1: Mindenkik hat táncol.
0: One like that, one like this, one like this.
1: Egyik így, másik úgy.
0: Yes, I want to go now to Hawaii.
1: Most Hawaii-ra szeretnék menni.
0: Who is pushing you to the Hawaii?
1: Ki húz engem Hawaii-ra?
0: That horse.
1: Az a ló.
0: Desire.
1: A vágy.
0: No, I want to go now to the Adriatic coast.
1: Nem, most az Adriára szeretnék.
0: The one of the best swimming coast in the world.
1: Az egyik legjobb úszó part a világon.
0: I'm not making the advertising.
1: Nem reklámozom.
0: But it is sure.
1: De így van.
0: How nice. There's no high waves, there's no high fees.
1: Nincsenek nagy hullámok, nagy halak.
0: But now the holidays time becomes horror.
1: De most a nyár időben
0: very horror. Dirty, very noisy.
1: Szennyezett, zajos.
0: Mistake of the humans.
1: Ez az emberek hibája.
0: So I will tell you, don't go on this time.
1: Most ne menj.
0: Go in this winter.
1: Télen.
0: Ah, nice cold water.
1: Jó hideg víz.
0: Peaceful, no music.
1: Béke, semmi.
0: And water is more clean.
1: Tiszta a víz.
0: Because it's so clean, like a tear of the peacock bird.
1: Olyan tiszta, mint a páva szeme.
0: The pure water, like a pulse.
1: Mint a gyöngy olyan.
0: And the pulse is so clean, like a tears of the peacock bird.
1: Mint a páva könnye.
0: Peacock have no tears and you can't see the pure bird.
1: Mert a pávának nincs könnye és nem láthatod.
0: Anyhow, so these are the 10 our indriyas.
1: Ez a 10 indriya.
0: It is your.
1: Tied.
0: They are all pulling your body.
1: Ez a tied, húzzák a testet.
0: So knowledge.
1: Tudás.
0: And desire.
1: És vágy.
0: These 5 jnana indriyas.
1: Ez az 5 jnana indriya.
0: They are only 5 jnana indriyas through which we have learned everything.
1: Csak ezáltal tudunk meg mindent.
0: There is no 6th jnana indriya.
1: Nincs 6. jnana indriya.
0: This is in our yoga science.
1: A jóga tudomány szerint.
0: This is in Vedanta.
1: Vedanta szerint.
0: Philosophy.
1: Filozófia.
0: Etc. Thus Ghoda Chalisrat mein ajab chala para. How they are all, every horse have their own movement.
1: Minden lónak megvan a saját mozgása.
0: Some are people who jnanendriya, they like to learn and read. There are many people who cannot sleep without reading something.
1: Vannak emberek, akiknek olyan a jnana indriájuk, hogy olvasnak, nem tudnak elaludni addig, amíg nem olvasnak valamit.
0: That Gulabji Kothari, you know, his father was also here, Kapoorchandji.
1: Itt volt az apja is.
0: And we were together in Debrecen.
1: Együtt voltunk Debrecenben.
0: And we stayed in the hotel.
1: Ott a szállodában.
0: And so there was nothing to read.
1: Nem volt semmi olvasni való.
0: So he found old newspaper.
1: Talált egy régi újságot.
0: Somewhere under the cupboards.
1: A szekrény alatt.
0: And he took this and that he read.
1: Azt vette és olvasta.
0: Luckily it was in English.
1: Szerencsére angolul volt.
0: Not Hungarian.
1: Nem magyarul.
0: And he got very good information.
1: És nagyon jó információkat kapott ezáltal.
0: He put this paper and brought him in me, show me morning breakfast, look Swamiji.
1: Reggel megmutatta azt az újságot, nézd Swamiji.
0: About something Hungarian.
1: Valami magyar dolog.
0: Or international news. He said, it's my habit, anything, even a piece of newspaper, I would like to read something and then I can sleep nicely.
1: Azt mondta, az a szokásom, hogy elalvás előtt olvasok valamit, bármit, és csak úgy tudok aludni.
0: The Mother Lakshmi, the Saraswati.
1: Saraswati.
0: The Shakti Saraswati is the goddess of the wisdom.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: Knowledge is with her.
1: Az övé a tudás.
0: It's her. So many, many good things are with those devis.
1: Sok jó dolog van azoknak a déviknek.
0: And those she is a goddess of the wisdom, knowledge. She's the goddess of the knowledge.
1: Ő a bölcsesség istennője.
0: But still she have one book in her hand. All the times.
1: Mindig tart egy könyvet a kezében.
0: So it means in learning there is no end.
1: Ez azt jelenti, nincs vége a tanulásnak.
0: And reading something and not

0: knowledge is always more and more and good and good.
1: Ő a bölcsesség istennője, mégis könyv van nála. Jó, egyre többet.
0: So our gyánindriya should be always clean.
1: Mindig tiszta legyenek a gyánaindriák.
0: Because there can be manipulation.
1: Mert lehet manipuláció.
0: You can give the negative information, you can give a good information.
1: Lehet negatív információ és jó információ.
0: If you have a pure spirituality in your vidya, in your jnana,
1: a tiszta spiritualitás a jnanában.
0: Even someone is wrong, make a mistake.
1: Ha valaki rosszat mond, hibázik.
0: You have viveka, you will go to that person and tell and make correction.
1: Akkor megvan a vivékád, odamész és kijavítod.
0: But not explode everything.
1: De ne robbanj fel mindenet.
0: Then it means that is not a gyani, it is agyani.
1: Az nem gyani, az agyani.
0: Gyani means the knowledgeable.
1: Gyani,
0: agyani bin means full.
1: Az agyani a bolond.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: So these are the 10 horses.
1: Ez a 10 ló.
0: Indriyas as a horses.
1: Indriyak, mint lova.
0: Horse is a very holy animal.
1: A ló nagyon szent állat.
0: In this creation,
1: ebben a teremtésben,
0: only one is a male.
1: Csak egy hím van.
0: Only one is the horse, male. Others are females.
1: A többiek nőstények.
0: They have quality, male, female. Women have the male qualities and males have women's qualities.
1: A nőstényeknek férfi tulajdonságaik vannak és a férfi.
0: Every creatures which is born as a baby,
1: minden a élőlény, amikor megszületik kicsi.
0: They have a sign of the chest.
1: Van mellbimbója.
0: So you are a father.
1: Apa vagy.
0: But you have the chest.
1: De van mellbimbód.
0: But also the buffalo have.
1: Még a bivajnak is.
0: But goat have, cow have.
1: Kecske.
0: Everyone.
1: Mindegyik.
0: But horse not.
1: De a lónak nincs.
0: Yes.
1: Igen.
0: That is that.
1: Így van.
0: And therefore it's called Purna.
1: Ezért
0: the horse is the Purna.
1: A ló az Purna.
0: Is a horse is very holy.
1: Nagyon szent.
0: Very loyal.
1: Nagyon lojális.
0: Don't kill them.
1: Ne öld meg.
0: Don't eat them.
1: Ne edd meg.
0: Don't torture them.
1: Ne kínozz.
0: Yes, they are beautiful.
1: Szépek.
0: Anyhow.
1: Akárhogy.
0: So these are all 10 indriyas are 10 horses.
1: A 10 indriya a 10 ló.
0: If the horses are not trained,
1: ha nem,
0: can be very wild.
1: Nem edzetek, akkor
0: vagyok. Or if you trained, can be very good.
1: De hogyha ha edzettek, akkor nagyon jó.
0: Thus goda chale srat me ajab chal. So how everyone have their walk.
1: Mindegyik hogy jár.
0: Buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara. Buddhi. Buddhi is intellect.
1: Azaz intellektus.
0: Positive intellect.
1: Positive intellectus.
0: Buddhi. And lagam, what you give in the mouth, the horse, what Visakhman does?
1: Rai.
0: In English?
1: Rai.
0: Cry.
1: Rai. Zabla, arról van szó.
0: That is the lagam, the hop. Controlling.
1: Ez irányítja.
0: Csügel. Yeah. So, okay. So, buddhi, our intellect is controlling these 12 horses.
1: Az intellektusunk irányítja ezt a 10 lovat.
0: So, when you make a mistake or no mistake and this and that, it means one of your horse was not under control.
1: Hogyha hibázol, az azt jelenti, hogy az egyik ló nem volt az uralmad alatt.
0: Buddhi ki lagam lagai hakat man hushyara. And it is that the rider,
1: a lovas,

0: Did you see the mind? Can you somewhere one day hold him? Like a reflection.
1: Az olyan, mint egy tükröződés.
0: And you see like a mirror.
1: Tükörben látod.
0: And in mirror you see, but you can't touch.
1: De azt nem tudod megérinteni.
0: So, that mind
1: az elme
0: is not catchable.
1: Nem megfogható.
0: But it is connected to the indriyas.
1: De kapcsolatban áll az indriyas.
0: And therefore, always we shall keep in our mind the good thoughts, good feelings, good actions, everything.
1: Mindig tartsunk az elménkben jó gondolatokat, jó érzéseket.
0: Das ghoda chale sirat mein ajab chal apara, buddhi ki lagam lagai hakat man husiyara sadhu bhai ajab rat hamara.

0: ज्ञान की बुद्धि लगाई रथ में, एंड इन दिस कोच देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइटनिंग.
1: Nagyon szép világítás van ebben a kocsiban.
0: In our bungalow we must have a light.
1: Kell, hogy a házban fény legyen.
0: If you go with the dark in your room, you will give something here, very nice ball.
1: Ha sötét van a szobában, kúp lesz a homlokod.
0: Gyan ki rat, batti lagai rat mein. So that our knowledge, our vidya, is this light in our bungalow.
1: A tudásunk, a vigyánk, a fény a bungalow.
0: Our knowledge is the light.
1: A tudásunk a fény.
0: And this knowledge is we learn from gyanindriyas.
1: És ezt a gyanindriyák által szerezzük meg a tudást.
0: Anahad bhaya ujjara. And so Guruji said,
1: Guruji mondja,
0: Anahada is the limitless,
1: anahat végtelen,
0: without boundary,
1: nincs határa.
0: Anahat bhaya ujjara, so the light is so bright,
1: annyira fényes,
0: there is no border,
1: nincs határa.
0: And that is your knowledge is so wide,
1: annyira széles a tudásod.
0: It is said,
1: azt mondják,
0: जहां पहुंचे कवि वहां पहुंचे नहीं रवि. कवि मींस द पॉइट.
1: कवि अस्यंति költő.
0: Where the poet can go far and write something.
1: Ahova messzire jut a költő és ír valamit.
0: So that his or her thoughts of the poet goes beyond where this sun cannot reach. That's so far.
1: Költő gondolatai annyira távolra jutnak, ahova még a napsugása ér már.
0: And so is that knowledge who have yoga, positive thinking, very positive thinking, no one is angry and no one try to, how to say, to harm, etc., etc. Anahad bhaya ujjara. So our viveka, our knowledge, our kindness, our humbleness, this have means such a light of your knowledge, which is endless.
1: Ilyen tudása van annak, aki jogi, akinek pozitívak a gondolatai, senki irán nem gondolt negatívot.
0: And this is in our body.
1: Végtelenek a gondolatai.
0: What are you searching outside?
1: Ez a testünkben van. Mit keresel?
0: Search within you.
1: Keres belül.
0: Moku kahan tu dunde bande main to tere paas mein. Oh my friend, where are you searching me?
1: Hol keresel engem?
0: Moku kahan tu dunde bande main to tere paas mein. Jungle mein my kutia, my house is in the forest.
1: Az én házam az erdőben van.
0: But myself is within me.
1: De én magamban vagyok.
0: Khojoge to abhi milunga. If you will

0: There's one question about intellect.
1: Van egy kérdés az intellektusról.
2: Ima jedno pitanje u vezi s intelektom.
0: That you would, I would like to surrender.
1: Hogy szeretném átadni magam.
2: Želio bih se predati.
0: I would like to dedicate.
1: Szeretném felajánlani.
2: Želio bih se posvetiti.
0: Very much, but somehow my intellect disturbs me.
1: Nagyon, de valahogy az intellektusom zavar ebben.
2: Ja to jako želim, ali nekako me ometa moj intelekt.
0: Well, your intellect is right.
1: Nos, hát az intellektusodnak igaza van.
2: Znáte, vaš intelekt je pravo.
0: And your heart is also right.
1: És a szívednek is igaza van.
2: Ali vaše srce pravo.
0: So your intellect is right in this way.
1: Az intellektusodnak úgy van igaza.
2: Intellect je pravo na sljedeći način.
0: That you need a very concrete example.
1: Hogy egy nagyon konkrét példára van szükséged.
2: Potreban vam je veoma konkretan primjer.
0: It means that your feelings, your desire is still not that much intensive as it should be.

0: Meta Yuvas.
1: It means the very concrete, the, a very clear aim is missing in your life.
2: Nagyon konkrétan ez azt jelenti, hogy egy nagyon világos cél az, ami hiányzik az életedből.
0: To znači da vam nedostaje u životu konkretan, vrlo jasan cilj.
1: Still you are not sure what you want.
2: Még mindig nem vagy abban biztos, hogy mit akarsz.
0: Još uvijek niste sigurni u to što želite.
1: On your path or on your aim towards which you are going, there is always some possibilities.
2: Az utadon vagy a célod felé, amerre mész, mindig vannak lehetőségek.
0: Na putu kojim idete prema svome cilju uvijek postoje mogućnosti.
1: For example, you decided to go to Adriatic coast.
2: Például úgy döntesz, hogy elmész az Adria partjára.
0: Na primjer, odlučili ste otići na Jadran.
1: And you pack your things and you take your car and you drive towards the Adriatic coast.
2: Összecsomagolsz, beülsz az autódba és elindulsz az Adria felé.
0: Spakirate svoje stvari, sjednete u auto i putujete prema Jadranskoj obali.
1: And you listen in the radio, there's beautiful weather and nice snow and beautiful skiing weather. És so now you decide to go for skiing.
2: De a rádió azt mondja, hogy csodálatos, jó minőségű hó esett, és nagyon jó síelésre való idő van. Ezért úgy döntesz, hogy inkább síelni mész.
0: Na putu na rádió čujete, kako je prekrasno vrijeme za skijanje, pa odlučite otići na skijanje.
1: So you change the way.
2: Így hát megváltoztatod az utadat.
0: I tako promijenite rutu.
1: You come to the hotel.
2: Odaérsz a hotelbe.
0: Dođete u hotel.
1: And you check in.
2: Bejelentkezel.
0: I prijavite se.
1: And you want to go for ski.
2: El akarsz menni síelni.
0: Želite otići na skijanje.
1: And when you go out of your room again, go for skiing.
2: És amikor megint kilépsz a szobádból, hogy elindulj síelni.
0: Kad izađete svoje sobe kako biste išli na skijanje.
1: You find advertising there.
2: Ott rápillantasz egy hirdetésre.
0: Naiđete na reklamni oglas.
1: New opening sauna. Gratis.
2: Újonnan megnyitott sauna, ingyenes.
0: Otvára se sauna, imate gratis dolazak.
1: So you said, well, I can go tomorrow skiing, I go now sauna.
2: Így hát azt mondod, holnap is elmehetek síelni, most inkább saunázom.
0: Ma kažete, skijati mogu i sutra, sad idem u saunu.
1: And in the sauna, there's talking.
2: A saunában pedig beszélgetnek.
0: A u sauni čujete razgovor.
1: Tomorrow in the wave will be football match.
2: Holnap vépen futball meccs lesz.
0: Sutra će biti nogometna utakmica.
1: And every participant will get free pizza.
2: És minden néző ingyenesen kap egy pizzát.
0: I svaki sudionik dobit će besplatnu pizzu.
1: And there will be some more interesting things.
2: És még más sok minden érdekes lesz.
0: Biće još mnogih zanimljivih stvari.
1: So you take your car and come to Vape.
2: Így hát beülsz az autódba és eljössz Vape-re.
0: Tako sjednete u auto i dođete u Vape na nogometnu utakmicu.
1: So where is the Adriatic coast? And where is the football field?
2: Hol van az Adria és hol van a focipálya?
0: Gdje je sad Jadranska obala, gdje je nogometno igralište?
1: This means there are possibilities.
2: Ez annyit jelent, hogy vannak lehetőségek.
0: To znači da postoje mogućnosti.
1: The possibilities of changing in your mind.
2: Lehetőség arra, hogy megváltoztasd a gondolataidat.
0: Mogućnost da promijenite mišljenje.
1: And why it is? Because the aim is not clear.
2: És miért van ez? Mert azért, mert a cél nem tiszta.
0: A to se događa jer nemate jasan cilj.
1: But if its aim is clear,
2: de ha a cél tiszta,
0: ako pred sobom imate jasan cilj,
1: that you have to be at Adriatic coast,
2: hogy az Adriára kell érned,
0: da morate biti na Jadranu,
1: because your wedding ceremony is waiting,
2: mert ott lesz az esküvőd,
0: jer na vas čeka vaše vjenčanje,
1: then definitely we'll go to

0: a wedding and not for skiing.
1: Akkor bizonyosan oda mész az esküvődre, nem pedig síelni.
2: Onda ćete sigurno otići na svoje vjenčanje, a ne na skijanje.
0: So some things should be very clear, intensive, good aim.
1: Tehát kell, hogy legyen egy nagyon világos, intenzív, jó cél.
2: Zato treba imati dobar, intenzivan i jasan cilj.
0: If you are ill, you don't like medicine, but doctor will tell you either you take this medicine or you have to die. So there is no place for arguments.
1: Hogyha beteg vagy, nem szereted a gyógyszert, de az orvos azt mondja neked, hogy vagy beszeded a gyógyszert, vagy meghalsz. Itt már nincs helye vitának.
2: Ako ste bolesni, ne sviđa vam se lijek, ali liječnik vam kaže ili ćete uzeti lijek ili ćete umrijeti, onda nema više mjesta za argumente.
0: So your aim should be clear.
1: Tehát a célodnak tisztának kell lennie.
2: Zato trebate imati jasan cilj.
0: Nothing can change me.
1: Semmi sem változtathat meg engem.
2: Ništa me ne može promijeniti.
0: Sun and moon can change their direction.
1: A nap és a hold megváltoztathatja a pályáját.
2: Sunce i mjesec mogu promijeniti svoju putanju.
0: But I will not change my direction.
1: De én nem fogom megváltoztatni a célomat.
2: Ali ja neću promijeniti svoje mišljenje.
0: I will not change my path.
1: Nem változtatom meg az utamat.
2: Neću promijeniti svoj put.
0: Because I know.
1: Mert tudom.
2: Jer ja znam.
0: What I want.
1: Hogy mit akarok.
2: Što želim.
0: Doesn't matter what people are talking.
1: Nem számít, mit mondanak az emberek.
2: Nema veze, što ljudi govore.
0: I know what it is.
1: Én tudom, hogy mi az.
2: Ja znam, o čemu se radi.
0: There's one man.
1: Van egy ember.
2: Bio jedan čovjek.
0: And he had one vision.
1: Volt egy elképzelése.
2: Ima jednu viziju.
0: In vision he saw a very beautiful light and God.
1: A víziójában látott egy gyönyörű fényt és Istent.
2: U svojoj vízii vidio prekrasno svjetlo i Boga.
0: He saw it.
1: Látta.
2: Vidio je.
0: And it is very clear in his mind.
1: És nagyon tisztán ez az elméjében van.
2: Ta slika je vrlo jasna u njegovom umu.
0: But other people will say he's stupid.
1: De a többi ember azt mondja, hogy ez egy bolond.
2: Ali drugi ljudi će mu govoriti da je glup.
0: All who listen and whom he will tell, they think screws are loose.
1: Mindenki, akinek ezt elmondja, azt gondolja, hogy hiányzik egy kereke.
2: Svima kojima priča o tome misli će da mu fali koja šeraf u glavi.
0: But he knows what he has seen.
1: De ő tudja, mit látott.
2: Ali on zna što je vidio.
0: Practical experiences.
1: Gyakorlati tapasztalatok.
2: De praktično iskustvo.
0: As long as we don't have practical experience,
1: mindaddig, amíg nincsen gyakorlati tapasztalatunk,
2: ali dokle god nemamo praktično iskustvo,
0: there will be always possibilities.
1: Mindig lesznek lehetőségek.
2: Uvijek će nam se nuditi razne mogućnosti.
0: Of changes.
1: A változás, változtatásra.
2: Mogućnosti promjena.
0: Thousand times you can read the book.
1: Ezerszer is elolvashatod a könyvet.
2: Vi možete tisuću puta pročitati knjigu.
0: But if you have no experiences practically.
1: De ha nincsen gyakorlati tapasztalatod.
2: Ali ako nemate praktičnog iskustva.
0: Still you take like a theory.
1: Akkor azt még mindig csak elméletként fogod föl.
2: Za vas će to još uvijek biti teorija.
0: Recently I heard in someone talking in the radio.
1: Nemrég hallottam, valaki beszélt a rádióban.
2: Nedavno sam čuo neko kako priča na radiju.
0: When you read in a book how to make aeroplane.
1: Ha a könyvben elolvasod, hogy hogyan kell repülőgépet gyártani.
2: Ako u knjizi pročitate kako se gradi avion.
0: And pictures of the aeroplane.
1: És képeket látsz a repülőgépről.
2: I u knjizi postoje slike tog aviona.
0: And how to fly the aeroplane.
1: És hogyan kell vezetni a repülőgépet.
2: Instrukcije kako letiti tim avionom.
0: But still is only theory.
1: Ez még mindig csak elmélet.
2: Ali to je uvijek samo teorija.
0: When you sit in an aeroplane and then

0: flies than the practical experiences.
1: A belülsz egy repülőgépbe és az elindul, az már gyakorlati tapasztalat.
2: Ali kad sjednete taj avion, kad onda upravljate i letite njime, to je praktično iskustvo.
0: So sometimes in everyone's life have some experiences.
1: Így néha mindenkinek az életében vannak tapasztalatok.
2: Svatko u svom životu ima nekakva praktična iskustva.
0: That inner feeling.
1: A belső érzés.
2: Taj unutarnji osjećaj.
0: Something awakes in you.
1: Valami felébred benned.
2: Nešto se u vama probudilo.
0: Suddenly something is awakened.
1: Hirtelen valami felébredt.
2: Odjednom se nešto probudilo.
0: And you know what you want.
1: És tudod, hogy mit akarsz.
2: I vi tada znate što želite.
0: And then you decide.
1: És akkor eldöntöd.
2: I tada odlučite.
0: Then your intellect will not become an obstacle, but it will become a helper.
1: Akkor az intellektusod már nem válik akadályá, hanem segítővé válik.
2: I onda vam intelekt više neće predstavljati prepreku, nego će vam pomoći.
0: And of course we shall try to avoid those things which becomes an obstacle for our path.
1: És természetesen el kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek akadályá válnak az utunkon.
2: Naravno da trebamo izbjegavati one stvari koje mogu biti prepreka na našem putu.
0: Certain discussions.
1: Bizonyos beszélgetések.
2: Određene diskusije.
0: Certain books.
1: Bizonyos könyvek.
2: Knjige.
0: Certain societies.
1: Bizonyos féle társaságok.
2: Društvo određenih ljudi.
0: We shall avoid all which can damage our spirituality or which can put some virus in our consciousness that our thinking becomes opposite.
1: El kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek tönkretehetik a lelkiségünket, vagy amelyek egyfajta vírussal megfertőzhetik a gondolatainkat, hogy aztán pont ellentétesre változnak.
2: Trebamo izbjegavati one stvari koje nam mogu predstavljati prepreku na putu i ono što može poput virusa u nama promijeniti naše mišljenje.
0: The negative talking.
1: A negativ beselgetešak.
2: Negativno govorenje, razgovori.
0: Even it can create the doubts towards God.
1: Még Isten számára is kételyeket ébreszthetnek. Istenben is kételyeket ébreszthetnek.
2: Takvi razgovori mogu pobuditi sumnju čak i u Boga.
0: Even they can crucify the God.
1: Még Istent is keresztre feszítik.
2: Oni mogu čak razapeti Boga.
0: So the human intellect is also very sensible. Very sensitive.
1: Az emberi intellektus az is nagyon érzékeny.
2: Ljudski intelekt vrlo osjetljiv.
0: Human intellect is still depending on the steering. Like you steer the car.
1: Az emberi intellektus is nagyon függ attól, hogy hogyan vezetik, mint ahogy egy autót is vezettek.
2: Ljudskim intelektom treba upravljati kao što upravljate autom.
0: So you can just steer it in from this direction to that direction.
1: Kormányozhatod ebbe az irányba is, meg amabba az irányba is.
2: Možete ga okrenuti u jedan smjer ili u drugom smjeru.
0: For example.
1: Például.
2: Na primjer.
0: When you go here in the sauna.
1: Ha most itt elmész a saunába.
2: Ako idete u saunu.
0: There are both kind of sauna.
1: Mindkétféle sauna van.
0: Mix and separate.
1: Kevert és különálló.
2: Postoje razdvojna i miješana sauna.
0: But it is very clear.
1: De ez nagyon világos.
2: Ali vrlo jasno.
0: What they in German say selbstverständlich.
1: Amit németül úgy mondanak, hogy magától értetődő.
2: Samo po sebi se razumje.
0: Everybody go in sauna without dress.
1: Mindenki ruha nélkül megy be a saunába.
2: U saunu svi ulaze bez odjeće na sebi.
0: No journalist write negative about this.
1: Egy újságíró se ír negatívat erről.
2: Ali nijedan novinar ne piše negativno o tome.
0: Or you go what you call the FKK.
1: vagy ha elmentek az FKK-ra, vagy a nudista telepre.
2: Ili odete na nudističku plažu, nudistički kamp.
0: No journalist writes bad about this.
1: Erről egy újságíró sem ír rosszat.
2: Nijedan novinar neće negativno pisati o tome.
0: But if in the Kumbh Mela there are Naga Babas.
1: Da, u Kumbh Mela ot vannak a Naga Babak.
2: Ali ako na Kumbh Meli postoje Naga Babe.
0: That is not self-evidently.
1: Ez nem magától értetődő.
2: To više nije samo po sebi razumljivo.
0: So you see how you are scaring the consciousness, the intellect of the people.
1: Látjátok, hogy hogyan kormányozzák az embereknek az intellektusát.
2: Vidite kako se može upravljati sa sviješću, sa intelektom ljudi.
0: So one thing we accept and the same thing we don't accept.
1: Egy dolgot elfogadunk és ugyanazt a dolgot aztán nem fogadjuk el.
2: Možemo prihvatiti jednu stvar, a onda opet istu tu stvar ne prihvatiti.
0: And that is the biggest problem in the world.
1: Ez a legnagyobb probléma a világon.
2: I to je najveći problem u svijetu.
0: Gossiping and putting wrong pictures in your consciousness.
1: Az ilyen pletykák és a tudatban a rossz képeknek az elhelyezése.
2: Ogovaranje i ucepljivanje krivih slika u svoju svijest.
0: Then your mind, your intellect begins to support those wrong things.
1: Akkor az elméd, az intellektusod elkezdi támogatni ezeket a rossz dolgokat.
2: I onda vaš vaš intelekt počinje podupirati te loše stvari.
0: So you accept or you don't accept, what changes in you?
1: Elfogadod vagy nem fogadod el, mi változik te benned?
2: Ako nešto prihvatite ili ne prihvatite, što se promijeni u vama?
0: It changes in you that it brings disturbances in you.
1: Azt változtatja benned, hogy zavarokat kelt benned.
2: Promjena u smislu da izaziva nemire u vama.
0: It creates negative vrittis.
1: Negatív vrittiket kelt.
2: Stvara negativne vrittije.
0: And negative vrittis are like a lemon in the water, in milk.
1: A negatív vrittik olyanok, mint a citrom a tejben.
2: A negativni vriti su poput limunovog soka u mlijeku.
0: So milk is your spiritual sadhana.
1: A tej, a te spirituális sadhanad.
2: Mlijeko je vaša duhovna sadhana.
0: Milk is the spirituality which you gain through your spiritual sadhana, mantras, prayers, meditations, asanas, pranayams, positive thinking, leading a loveful life, a harmonious life.
1: A tej az a lelkiség, amit a spirituális szádonád által elnyertél, a mantrák, imák, gyakorlás, ászana, pranayama, jó életvitel által elértél.
2: Mlijeko je duhovnost koju stječete svojim duhovnom sadanom kroz ponavljanje mantre, meditaciju, asane, pranayame, pozitivnim razmišljanjem, življenjem prema zakonima i u skladu.
0: And lemon is those drops which you are getting from outside gossipings.
1: A citrom pedig azok a cseppek, amelyeket kívülről kapsz különböző pletykák formájában.
2: A limunove kapi su oni utjecaji koje dobivate od vanjskih ogovaranja.
0: So it's pity that milk is spoiled.
1: Nagy kár, hogy a tej tönkre van téve.
2: Šteta je da se mlijeko pokvarilo.
0: And spoiled milk is nearly impossible again to prepare it, or to make a coffee, nice cream coffee out of the spoiled milk.
1: És hogyha a tej már egyszer el van rontva, abból már majdnem lehetetlen még egyszer valamit készíteni, például egy jó tejszínes kávét készíteni.
2: Ako je mlijeko pokvareno, teško da ćete ga moći koristiti u izvornom čistom obliku, na primjer napraviti finu kavu s mlijekom.
0: Maximum you can try to make it cheese out of it.
1: Maximum šajtot lehet belőle činani.
2: U najboljem slučaju možete pokušati napraviti sir od takvog mlijeka.
0: Everything is cheese.
1: Minden čupa šajt.
2: Sve postaje sir.
0: In German they say alles Käse.
1: Németek azt mondják, minden sajt.
2: U njemačkom postoji izreka koja kaže, ako je nešto glupost, na sve je to sir.
0: Dann alles ist Käse, nicht die Askese.
1: akkor már minden sajt, nem az kéz is.
2: Szóval, mit is poigrál, riecsima kéze je sír, dakle, sve je sír, a ne

0: Ascesa.
1: Therefore, one stupid thought, one stupid person can destroy all your spiritual sadhanas which you made years and years long with great confidence and with great love.
2: Ezért egy ostoba gondolat, egy ostoba ember tönkreteheti a spirituális szádanádat, amelyet hosszú évek sok munkájával építettél föl.
3: Jedna glupa misa, jedna glupa osoba može pokvariti sve plodove duhovne sadane od nekoliko godina sadanu koje ste radili sa velikom predanošću i ljubavlju.
1: You know, there's one story about Lord Shiva and Parvati.
2: Tudjátok, hogy van egy történet az Úr Shiváról és Parvatiről.
3: Postoji jedna priča o gospodu Shivi i Parvati.
1: And there was one rishi called Narada.
2: És volt egy rishi, akit Náradának neveztek.
3: I bio jedan rishi Narada.
1: And Narada's politics was very famous.
2: Náradának nagyon híres volt a politikája.
3: I Naradina politika je bila vrlo čuvena.
1: He knew how to make diplomacy and how to bring the people fighting and again together.
2: Tudta, hogy hogyan kell diplomáciát folytatni, és hogyan lehet az embereket összeveszíteni, és aztán megint kibékíteni.
3: On je bio majstor diplomacije, znao je kako zavaditi ljude i kako ih opet pomiriti.
1: So he was thinking that Parvati and Shiva, they love so much each other, they have so deep relations.
2: Mindig azt gondolta, a Parvati és a Shiva, ezek annyira szeretik egymást, olyan mély kapcsolatban vannak.
3: On je pomislio, Shiva i Parvati se toliko vole, oni imaju tako duboko vezu.
1: He was jealous.
2: Féltékenykedett.
3: Bio ljubomoran.
1: And when you are jealous, then you try to destroy someone's relations. At least you are praying.
2: Hogyha féltékeny vagy, akkor pedig megpróbálod tönkretenni valakinek a kapcsolatát, vagy legalábbis megpróbálod.
3: I kad ste ljubomorni, onda pokušavate uništiti nekom njegovu vezu.
1: And when something happens,
2: ha pedig
1: negative, then the jealousy person is so happy. On that day, this person eats two bread more.
2: Ha pedig valami történik, akkor ez a féltékeny ember nagyon boldog. Azon a napon ez az ember két kenyérrel többet eszik.
3: I kad se nešto negativno dogodi, to jako razveseli ljubomornu osobu, ona čak onda u slavu toga pojede dva kruha više.
1: One man left his wife.
2: Egy ember elhagyta a feleségét.
3: Jedan je muškarac napustio svoju ženu.
1: Because of other wife.
2: Egy másik nő miatt.
3: Zbog druge žene.
1: And this his ex-wife, she couldn't sleep out of the jealous.
2: A régi feleség nem bírt aludni a féltékenység miatt.
3: A njegova bivša žena nije mogla spavati od ljubomore.
1: So she had a psychiatric or a psychologist consultation.
2: Így elment egy pszichológushoz konzultációra.
3: I otišla je na konzultacije kod psihijatra ili psihologa.
1: She can't sleep.
2: Nem tud aludni.
3: Jer ne može spavati.
1: Even she take medicine.
2: Még gyógyszert is.
1: Sleeping tablets.
2: Szed altatókat.
3: Čak uzima lijekove za spavanje.
1: So he was asking her question, asking every time, asking many questions.
2: És kérdezett tőle sok kérdést, minden alkalommal nagyon sok kérdést.
1: What she is thinking before going to sleep?
2: Mire gondol, mielőtt lefekszik?
3: I taj psiholog postavljao pitanje o čemu ona razmišlja prije nego što ide spavati.
1: And every time she was telling something bad about that lady who is with her husband now.
2: És minden alkalommal valami rosszat mondott arról a hölgyről, aki most a férjével van.
3: I odgovorila da svaki put razmišlja nešto negativno o ženi koja je sada s njenim mužem.
1: She said, in case if I sleep, then I dream that she's fawning to him, and I wake up so angry.
2: Azt mondja, minden alkalommal, amikor alszom, arra gondolok, hogy ő felhívja a férjemet, és abban a pillanatban annyira dühös leszek.
3: Žena je pričala, recimo i da zaspem, onda sanjam kako ta žena razgovara s mojim mužem i ja se probudim puna bijesa.
1: So psychologist, he realized.
2: A pszichológus rádöbbent.
3: Pszichológ je shvatio.
1: How to bring her in sleeping.
2: hogy hogyan ad, és segítsen neki az elalvásban.
3: Kako da je pomogne da zaspe?
1: Next time he told her.
2: Legközelebb azt mondta neki.
3: Kod sljedeće seance joj je rekao.
1: Please don't tell anybody.
2: Ne mondj már semmit, kérlek.
3: Nemoj više ništa govoriti.
1: Just for your information.
2: Ne mondd el senkinek, kérlek, csak téged szeretnélek tudatni róla.
3: Samo za tvoju informaciju.
1: Your ex-husband.
2: A volt férjed.
3: Tvoj bivši muž.
1: And this lady.
2: És ez a hölgy.
3: Ta njegova žena.
1: They are together like a goat and tiger.
2: Úgy vannak együtt, mint a kecske és a tigris.
3: Imaju odnos poput tigra i koze.
1: He beat her yesterday.
2: A férfi megverte tegnap a nőt.
3: On joj je juče tukao.
1: She's in hospital.
2: Már kórházban is van.
3: I ona sad u bolnici.
1: And he's at police station.
2: A férfi pedig a rendőrségen.
3: A on je u policijskoj postaji.
1: And that's all.
2: Ennyi.
3: I to je sve.
1: She went home.
2: A hölgy hazament.
3: Žena otišla kući.
1: And next day she phoned to the psychologist.
2: Másnap felhívta a pszichológust.
3: I sljedeći dan nazvala psihologa.
1: Dear doctor.
2: Kedves doktor úr.
3: Dragi doktore.
1: What miracle happened?
2: Milyen csoda történt?
3: Dogodilo se čudo.
1: I slept today 11 hours.
2: Ma 11 órát aludtam egyfolytában.
3: Danas sam spavala 11 sati.
1: Without sleeping tablets.
2: Altató nélkül.
3: I to bez tableta.
1: He said, well, I started new therapy.
2: Nos, én egy új terápiába kezdtem.
3: I rekao, započeo sam novu terapiju.
1: She said, please, can you continue this therapy with me?
2: Kérem, tudnám folytatni ezt a terápiát?
3: Ona ga zamolila, molim te, možeš nastaviti s tom terapijom.
1: So jealousy person,
2: tehát a féltékeny ember,
3: ljubomorna osoba,
1: always thinks negative.
2: Mindig negatívat gondol.
3: Uvijek negativno razmišlja.
1: The thoughts of the jealousy persons are the destructive thoughts.
2: A féltékeny ember gondolatai pusztítóak.
3: Misli ljubomorne osobe su destruktívne.
1: Towards other.
2: Mások irányában.
3: To prema drugima.
1: Therefore, to be a jealous is the biggest karmic illness.
2: Ezért féltékenynek lenni a legnagyobb karmikus betegség.
3: Biti ljubomoran najveća je karmička bolest.
1: God protect us from jealousy.
2: Isten védelmezzen minket a féltékenykedéstől.
3: Neka nas Bog zaštiti od ljubomore.
1: And jealousy is not only to a husband and wife or boy and girls.
2: A féltékenység pedig nem csak a férj és feleség, lány és fiú kapcsolatában jelenhet meg.
3: A ljubomora se ne odnosi samo na odnos između muža i žene ili dečka i djevojke.
1: There can be spiritual jealousy.
2: Lehet spirituális féltékenység is.
3: Postoji i duhovna ljubomora.
1: That's in the large scale.
2: Ez a legnagyobb súlyú.
3: I to u velikoj mjeri.
1: From one religion to other religion.
2: Egyik vallás a másik iránt.
3: Ljubomora jedne religije na drugu religiju.
1: That's a sect.
2: Az egy szekta.
3: Ovi su sekta.
1: That's other religion.
2: Az egy másik vallás.
3: To je druga religija.
1: These are like eating meat.
2: Ezek húst esznek.
3: Ovi jedu
1: alcohols.
2: Alkoholt isznak.
1: Are vegetarians.
2: Ezek vegetáriánusok.
3: Meditating. Vegetariánci, meditirajú.
2: Ezek meditálnak.
1: Why they are writing like negative like this?
2: Miért írkálnak ilyen negatívumokat?
3: Zašto se pišu takve negativne stvari?
1: It is jealous.
2: Féltékenység az oka.
3: Zbog ljubomore.
1: And now it is a new in modern life.
2: És most a modern életben még valami új is van.
3: U modernom načinu života.
1: To destroy some company, destroy some company leaders.
2: Hogy tönkretenni valamilyen vállalatot, vagy vállalati vezetőt, vagy egy társaságot, társaságvezetőt.
3: Postoji tendencija da se uništi neka kompanija ili menedžeri te kompanije.
1: To start the negative humor. Rumor.
2: Úgy lehet valamilyen vállalatnak a vezetőjét tönkretenni, és ezáltal a vállalatot is, hogy valamilyen negatív pletykát indítanak, vagy rossz hírt keltenek.
3: Da bi se izazvala negativna govorkanja.
1: That is in modern civilization the one of the best weapon they said to destroy someone with a negative rumor.
2: A modern civilizációban azt mondják, hogy ez az egyik legjobb fegyver arra, hogy tönkre tegyünk valakit, hogy negatív hírét keltsük.
3: Kaže se da je u modernoj civilizaciji najbolji način kako ćete nekog uništiti ako pokrenete negativne glasine.
1: That is jealous.
2: Ez a féltékenység.
3: To je ljubomora.
1: Economical jealous.
2: Gazdasági féltékenység.
3: Ekonomska ljubomora.
1: Jealous of the age.
2: A kor féltékenysége.
3: Ljubomora na dobnicu.
1: Jealous of the beauty.
2: A szépség féltékenysége.
3: Ljepotu.
1: Jealous of the success.
2: A siker féltékenysége.
3: Ljubomora zbog uspjeha.
1: Many, many kind of.
2: Sok-sok féle.
3: I mnogo takvih oblika.
1: But this is illness.
2: De ez egy betegség.
3: Ali to je bolest.
1: And this illness is infected nearly all creatures.
2: És ez a betegség megfertőzött szinte minden teremtményt.
3: I to je bolest zahvatila gotovo sva bića.
1: In the plants there is also jealous.
2: A növényekben is benne van a féltékenység.
3: I kod biljaka postoji ljubomora.
1: In the stones there is jealous.
2: A kövekben is ott a féltékenység.
3: I kod kamenja.
1: When they have their power, then they try to dominate.
2: Ha nekik megvan az erejük, akkor megpróbálnak uralkodni.
3: Onaj ko tom svijetu stekne moć, pokušava dominirati drugim.
1: On different constellation.
2: Különböző konstellációkon.
3: U različitim konstelacijama.
1: Therefore, human have got intellect.
2: Az embernek intellektusa van.
3: Človek ima intelekt.
1: Human knows what is a destructive thoughts and what, which is not a destructive thought.
2: Az ember tudja, hogy melyik a destruktív gondolat, melyik a nem destruktív gondolat.
3: Človek môže rozlikovati, što je destruktívna mysl a što nie.
1: So human can avoid.
2: Így hát az ember el tudja kerülni.
3: Zato človek môže izbieči.
1: Because human understands.
2: Mert az ember megért.
3: Mert človek rozumie.
1: Human can avoid, human can forgive.
2: Az ember el tudja kerülni, az ember meg tud bocsátani.
3: Človek môže izbieči neke stvari, on môže opraštati.
1: And human can correct.
2: És az ember tud javítani.
1: Change the negative into positive.
2: És a negatívat pozitívvá tudja alakítani.
3: Človek môže spravljati, promieniti negatívno u pozitívno.
1: Jealous.
2: Féltékenység.
3: Ljubomora.
1: So Narada.
2: Így hát Narada.
1: He was jealous about Shiva and Parvati.
2: Féltékeny volt Shivára és Parvatira.
3: Bio ljubomoran zbog odnosa Shiva i Parvati.
1: Now he want to make some kind of disharmony between their relation.
2: És egy kis diszharmóniát akart a kapcsolatukban kelteni.
3: I htio unijet nekakav nesklad u njihov odnos.
1: But carefully.
2: De óvatosan.
3: Ali oprezno.
1: And he was talking nice to her.
2: Nagyon szép szavakkal beszélt hozzá.
3: I ljubazno je s njom razgovaral.
1: And very nice about Shiva.
2: És nagyon szépen beszélt Shiváról előtte.
3: Jako je lijepo govori o Shivi.
1: Because he knew that she loves Shiva.
2: Mert tudta, hogy ő szereti Shivát.
3: Jer je znao da ona voli Shivu.
1: So he was talking so great about him.
2: Olyan nagyszerűen beszélt róla.
3: I zato je veličao Shivu.
1: Till her heart was completely melted.
2: Amíg Parvati szíve teljesen elolvadt.
3: Sve dok se Parvatino srce nije rastopilo.
1: And then he said.
2: És akkor azt mondta Narada.
3: I tada je rekao.
1: But you know, we don't understand him.
2: De tudod, mi nem teljesen értjük őt.
3: Ali znaš, mi njega ne razumjemo.
1: We think he love only Parvati.
2: Mi azt gondoljuk, hogy ő csak Parvatit szereti.
3: Mi mislimo da on voli samo Parvati.
1: But there are many other.
2: De sok más is van.
3: Al postoji mnogi drugi.
1: Other bhaktas.
2: Más bhakta.
3: Druge bhakte.
1: So he has no time for Parvati at all.
2: Neki nincsen ideje Parvatira egyáltalán.
3: Zato on zapravo nema vremena za Parvati.
1: He only uses you, that's all.
2: Ő csak kihasznál téged, ennyi.
3: On te samo iskoristava.
1: When he needs something, he's nice to you.
2: Amikor kell neki valami, akkor kedves hozzád.
1: Is not true?
2: Nem így van?
3: Ako nešto treba, onda je dobar prema tebi.

0: De igen, így van.
1: This is a blackmailing.
0: Ez már egy ilyen sötét
1: szubjektív. When someone begins to talk like this, you should stop the discussion that and say let's read the Lilamrit.
0: Ha valaki így kezd el beszélni, akkor azonnal abba kell hagynotok a beszélgetést, és azt kell mondanod, hogy hagyjuk most abba a beszélgetést, olvassuk inkább a Lilamritot.
1: Or good night.
0: Vagy azt, hogy jó éjszakát.
2: Parvati na to sve odgovorila da imaš pravo i ovakav način pristupanja govorenja je zapravo ucjena. I kad vas neko ucjeni na taj način, onda najbolje prekinite, čitajte Lilamrit ili kažete laku noć.
1: Or meditate and put on Guru Gita cassette.
0: Vagy meditáljatok és tegyétek be a Guru Gita kazettát.
2: Ili meditirajte i slušajte Guru Gita kazetu.
1: He created in her some doubts.
0: Így Narada némi kételyeket ébresztett Parvatiban.
2: I Narada uspio Parvati probuditi neke sumnje.
1: And he said to her, don't go near to him.
0: És azt mondta neki, ne menj hozzá közel.
2: I rekao je, nemoj mu ići blizu.
1: His body is full of poison.
0: A teste tele van méreggel.
2: Njegove tijelo puno otrova.
1: You know, he drank the poison.
0: Tudjátok, tudod, megitta a mérget.
2: Jer ti znaš da je on popio otrov.
1: When the devas and rakshasas, they were churning the ocean and nectar came and poison came.
0: Amikor a devák és a rakshasák ugye kiköpülték az óceánt és kinyerték a nektárt és kijött a méreg is.
2: Onda kad su devi rakshase bučkali ocean pa su isplivali i nektar i otrov.
1: So if you touch his body,
0: ha csak megérinted a testét,
2: dotakneš tijelo,
1: transcendental process.
0: Van egy transzcendentális folyamat.
2: Događa se transcendentalni
1: proces. You will be poisoned.
0: Hogy meg leszel mérgezve.
2: I ti ćeš se otrovati.
1: His body is so bitter.
0: A teste annyira keserű.
2: Njegovo tijelo tako gorko.
1: Did you ever taste with the tongue his body?
0: Bármikor is megízlelted a testét a nyelveddel?
2: Jesi ikada jezikom kusala njegovo tijelo?
1: No.
0: Nem.
2: Nisam.
1: You see, on the middle of the tongue.
0: Látod, a nyelv közepén.
2: Na sredini jezika.
1: There is a special chakra.
0: Ott van egy különleges csakra.
1: Not on the top of the tongue.
2: Postoji posebna čakra, ne na vrhu jezika, nego u sredini.
1: But very deep. In the middle of the tongue.
0: Nem a nyelvhegyén, hanem nagyon mélyen bent a nyelv közepén.
1: And if you touch his body with that point of the tongue.
0: A testét a nyelvednek azzal a részével kell megérintened.
2: Jako dotakneš ivino tijelo s tom točkom na jeziku.
1: You will experience the bitterness.
0: Akkor majd megtapasztalod, hogy milyen keserű.
2: Okusit ćeš gorčinu.
1: And as bitter his body, that must bitter love he has for you.
0: És amilyen keserű a teste, annyira keserű az irántad érzett szeretete.
2: I onako gorko koliko je njegovo tijelo, toliko gorka mora biti njegova ljubav prema tebi.
1: And for bhaktas?
0: A baktáknak pedig?
2: A za bakte?
1: He gave nektar.
0: Nektárt adott.
2: Njima je dao nektar.
1: She said, how should I know this?
0: Azt mondta Parvati, ezt honnan tudhatnám?
2: Parvati upitala, kako da to znam?
1: Very easy.
0: Nagyon könnyen.
2: Jako lako.
1: Tomorrow when he's sitting on the rock and you wash his body.
0: Holnap, amikor kiül a sziklára és te lemosod a testét.
2: Sutra, kad on sjedi na stijeni, a ti pereš njegovo tijelo.
1: You must open your mouth wide.
0: Nyisd ki szélesre a szádat.
2: Jako tvori usta.
1: Till the middle point of the tongue is out.
0: Amíg a nyelved középső része is ki nem ér a szádból.
2: Dok ne isplaziš jezik do sredine.
1: And test his shoulder.
0: És ízleld meg a vállát.
2: I dotakni mu rame.
1: But carefully.
0: De óvatosan.
2: Ali oprezno.
1: If he will see.
0: Ha észreveszi.
2: Jako on to vidi.
1: He will kill you.
0: Megöl.
2: Ubičete.
1: Parvati was prepared.
0: Parvati felkészült.
2: Parvati bila pripremljena.
1: That's called brainwashing.
0: Ezt hívják úgy, hogy agymosás.
2: To se zove ispiranje mozga.
1: Whatever confidence you had inside, that was washed away.
0: Bármi bizalom is volt benned belül, az most ki lett mosva.
2: Ispreno vam je sve ono povjerenje koje ste imali.

0: Then he went to Shiva.
1: Akkor elment Shivához.
2: Nakon toga Narad otišao Shivi.
0: Lord Shiva, how divine you are.
1: O Uram Shiva, mennyire isteni vagy.
2: O Gospode Shiva, kako si ti božanstven.
0: Till Shiva melted.
1: Amíg az Úr Shiva elolvadt.
2: I tako sve dok se Shiva nije rastopio.
0: And then said, and Parvati, oh, such a holy divine.
1: És aztán azt mondta, ó, oh, Parvati, milyen szent, milyen isteni.
2: I onda Narada rekao, kako je Parvati sveta i božanska.
0: She loves you, Lord.
1: Ő nagyon szeret téged.
2: Gospode, ona te tako voli.
0: No one in this universe exists so great devotee like Parvati for you.
1: Ebben a világegyetemben nem létezik még egy olyan nagy hívő, mint Parvati számodra.
2: U cijelom univerzumu nema većeg tvog posvećenika od Parvati.
0: And Shiva was melted and he said yes.
1: Shiva je ova, igen, igen.
2: I Shiva je sav raznježen rekao da.
0: And when Shiva was completely melted.
1: Amikor Shiva teljesen elolva.
2: Kad se Shiva potpuno rastopio.
0: When he entered nearly in the heart of Shiva.
1: Ő majdnem elérte Shiva szívét.
2: Kad je dopro gotovo do Shivinog srca.
0: Then he said, but my lord.
1: És akkor azt mondta, de uram.
2: Ali znaš gospode.
0: One thing I don't understand.
1: Egy dolgot mégsem értek.
2: Jednu stvar ne razumijem.
0: He said, what?
1: Mit?
2: Što to?
0: But still, why she want to kill you?
1: Azt, hogy miért akar téged mégis megölni?
2: Ne znam zašto te ona želi ubiti.
0: I don't know, I heard.
1: Nem tudom, csak úgy hallottam.
2: Ne znam to, ali sam čuo.
0: That she want to eat you.
1: Hogy fel akar téged falni.
2: Da te želi pojesti.
0: That must she hate.
1: Annyira gyűlöl.
2: Ona te toliko mrzí.
0: So I can't understand.
1: Nem értem.
2: Ja to nem
0: How does two things exist together?
1: Két dolog hogyan létezhet együtt?
2: Kako te dvije stvari mogu postojati zajedno?
0: Love and hate.
1: Szeretet és gyűlölet.
2: Ljubav i mržnja.
0: But Lord, that's your Maya.
1: De Uram, ez a te Majád.
2: Ali Gospode, sve to tvoja Maya.
0: You can do that hate and love are together.
1: Te megteheted, hogy a szeretet és a gyűlölet együtt van.
2: Ti možeš učiniti da ljubav i mržnja zajedno postoje.
0: I have heard.
1: Úgy hallottam.
2: Čuo sam.
0: Tomorrow is your last bath.
1: Holnap van az utolsó fürdőnapod.
2: Da ti je sutra zadnja kupka.
0: But you are the Lord, knower of all three, past, present and future. You must know.
1: De te vagy a mindhárom világ ura, a múlt, a jelen és a jövő ura. Neked tudnod kell.
2: Ali ti to sigurno već znaš, jer ti si znalac i prošlosti, sadašnjosti, budućnosti.
0: Tomorrow during the bath.
1: Holnap a fürdés ideje alatt.
2: Sutra za vrijeme dok se kupaš.
0: She will attack on your right shoulder.
1: Meg fog támadni a jobb válladnál.
2: Ona će napasti tvoje desno rame.
0: With such a wide open mouth.
1: Olyan vad, kitátott szájjal.
2: Sa širom razjapljenim ustima.
0: Not little, very wide.
1: Nem kicsi, hanem nagyon szélesre tárt szájjal.
2: Neće ih samo malo otvoriti, već razjapiti.
0: If you will survive in that constellation.
1: Ha ezt a konstellációt túléled.
2: Ako preživiš tu konstelaciju.
0: Then will be okay.
1: Akkor minden rendben lesz.
2: Sve će biti dobro.
0: Otherwise the whole universe will collapse together.
1: Máskülönben az egész világegyetem össze fog omlani.
2: U suprotnom će se urušiti cijeli univerzum.
0: But she's well informed.
1: De ő nagyon jól informált.
2: Ali ona je jako dobro obavještena.
0: If you notice and take care, she will not do.
1: Ha észreveszed és megfigyeled, akkor nem csinálja.
2: Ako primijetiš to smjere, ona to neće učiniti.
0: So you should play innocently.
1: Tehát tégy úgy, mintha ártatlan lennél.
2: Zato odglumi nevinašce.
0: But as soon as she opens mouth,
1: mihelyst kinyitja a száját,
2: čim ona otvori usta,
0: better you escape.
1: Jobb, ha elmenekülsz.
2: Ti najbolje pobjegni.
0: So now the next day is coming.
1: Így hát eljött a másnap.
2: Tako je stigao sljedeći dan.